0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézz, ablakon még átszűrődik a fény.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis, a fogva tartóját szeret.

nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense.

a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
2: Még egy órán át.
1: Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Letartóztatta a bíróság a lengyel busz vezetőjét. Pénteken hagyományőrző programmal várja az érdeklődőket az esztergomi vármúzeum. Ingyenesen látogatható a 31. Burgundy légiparádé szeptemberben. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Elrendelte a Miskolci járásbíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel kedden. Azt írták, a férfi cselekménye bizonyítottság esetén halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntető eljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával. A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Augusztus 21-én pénteken egész napos hagyományőrző programmal várják az érdeklődőket az M&M Esztergomi Vármúzeumában. Az időutazás az Árpád korba elnevezésű rendezvényen csatajátékok, korabeli katonai táborok, kézművesek, zenészek és interaktív programok idézik meg a magyar államalapítás korát. A programokon való részvétel ingyenes. A 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére idén ingyenesen látogatható a Burgundy légiparádé szeptember 13-án vasárnap, amelyen ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. A Székesfehérvári Önkormányzat MTI-hez eljutatott közleményében azt írják, lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, sétarepülés, repülőszimulátorok, kézműves vásár, gyerekjátszótér, gasztroudvar és tombola is. A Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak. Felhívták a figyelmet, hogy a légiparádéra a belépés díjmentes, azonban az a biztonsági előírások betartása és a rendezvény terület kapacitásának nyomon követése érdekében a helyszínen átvehető ingyenes regisztrációs karszalaghoz kötött. És végül sport. Elmarad az idei Bükk kupa, mert a rendezvény biztosításához nem áll a szervezők rendelkezésére elegendő szponzori támogatás, közölték a versenyrendezői az esemény közösségi oldalán kedden. Mint írták, mindig az volt a céljuk, hogy egy biztonságos, színvonalas és mindenki számára emlékezetes eseményt szervezzenek, de az idei körülmények között ezt nem tudják megvalósítani. A szervezők azt szeretnék, hogy jövőre újra rajthoz állhassanak a kerékpárosok, és ha lesznek olyan támogatók, akik melléjük állnak, akkor megrendezik a 10. Bükk kupát.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hello. Most már nem költői a többes szám, mert hogy valóban Ádi visszatért, mint annó Bobby a Dallasba 50 Eljá. Rész után.
2: Igen. Nem úgy, mint Magdi Anyos, aki ilyen kísértetként jön. Tegnap kiüvöltettem a hangomat, ez néha majd lehet, hogy hallatszik. Akkor a nagy strandolás ment tegnap, hogy csak na.
1: De igen, láttam, hogy nyomtad a medencéből, frankon, nagyon élted. Ja, hallani azért a hangodon.
2: Köszönjük szépen a Brigációnak, tehát tényleg nagy élmény volt, meg a strandolók is, vagy strandozók is nagyon-nagyon jó fejek voltak. Tényleg azt láttam, hogy olyan volt a szitu, én bementem a mikrofonnal a medencébe, a Laszkó kintről nyomta a kérdéseket, meg a játékokat a habtestével. Ja, ezen gondolkoztam a múltkor, hogy mondtad, hogy habtest, hogy ilyen purhab, nem? Na igen.
1: Hát igen, tehát hogy ez a mostában nagyon felkapott, van ilyen szuflé palacsinta, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy hely, nem fogom kimondani a nevét, mert reklám lenne. De hogy ilyen, az ilyen löty is ilyen felfújt, ilyen habszerű palacsinta, nincs ez meg neked?
2: Mutatok képet, te mutattál ha valami ilyesmit.
1: Na az, amit egyszer az... mutattam, igen, aha. Igen. Na olyan.
2: De tegnap mondtam a Lackónak, mert így beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Dunával, meg ilyesmi, hogy most azt csinálják, hogy ilyen nehéz dolgokat raknak a Dunába. Szóval Lackó!
1: Esetleg, ha ráérnél, akkor szerintem pakson öröm elláttak.
2: Ne, de jó fej volt, nagyon jó fej volt.
1: És nagyon
2: éltük a tegnapi strandolást, tényleg tök jó élmény volt, de mit kezdtem el? Ja, hogy olyanok voltak a hallgatóink, mint a kacsák, én így tökre élveztem. Én voltam a kenyérmorzsa, meg a zsömle darabkák, amit nem szabad ugye bedobni. Ott voltam a mikrofonnal, jött a kérdés ajándékokért, és mindenki követett a vízben.
1: Ja, de azt hittem, hogy azzal, hogy bekaptak, de mindegy, szóval, hogy...
2: Nem, mikrofon volt nálam, de ez nem egy finom áthallás. Nagyon jó volt, tényleg én még ennyire nem élveztem strandos kitelepülést, és ez többnyire annak volt köszönhető, hogy az emberek jó arcok voltak. Volt egy játék, amiben nem annyira hittem. Az, amikor ott a helyszínen elindítottunk slágereket, és akkor a hallgatóknak kellett folytatniuk. És képzeld el, nem hogy tudták, hanem 5-ből 4-en hangnemben, tempóban és dallamban ott voltak.
1: Jó, hát azt nem mondtuk meg, hát az meglepetés, hogy a kórus találkozó tagjaiként strandoltak a Brigációban.
2: Ja, hát nem. És a másik kedvencem volt egy Majka dal, a 90-es években mindenki táncolt, az is ment, és egy hölgy odaúszott, és elénekelte, és utána mondta, hogy ja, egyébként ő is ózdi. Mondom, jó, oké. Okay. Ja, egyébként a Majka az osztálytársa volt. Mondom, igen, akkor a Majka járt iskolába? És akkor kérdeztem, hogy ő azért befejezte, ugye? És igen, ő befejezte.
1: És nem mesélt róla, hogy milyen volt még annó gyerekkorában?
2: Nem, úszott a nyereményért.
1: Ja, értem.
2: Még egy kedvenc élmény, ezt így elmesélem, képzeld el, jártam rendszeresen jégkásáért. És egy olyan büfében vettem át mindig a jégkását, remélem ők is hallgatnak minket, ahol akármi volt, akárhányszor odaértem, nem volt semmi sor, de a hölgy, aki felszolgált, ő soha nem ért rá. Bocsánat, egy kis türelmet kérek. És mindig csinált valamit. De nem keveset, egy ilyen 3-4 percet minimum. Majd utána úgy rám nézett, és akkor kérdezte, hogy mit kérek. És kikértem a jégkásámat, és ugye a harmadik körnél így nézi, Forrás Rádió, látja a pólómon, Forrás Rádió, hogy nincsenek-e ajándék cuccaink. És mondom, hogy de vannak. Hát és akkor nem hozná le valamit. És akkor vittem nekik ajándékba egy tollat, és így rám néz a hölgy, hűtőtáska nincs. Mondom, nincs.
1: Tehát ezek szerint hallgat minket. Pontosan tudta, hogy mivel érkezünk, látod?
2: Amit el akartam mesélni, ez egy haverommal történt. Képzeld el, pár napja fölhív. Ádi, tudsz-e nekem valami munkát? Mondom, mi van, mire van szükség? És mondja, hogy hát most csak idéglenesen kéne valami, mert nagyon jönnek a bírságok. Mi történt? És meséli, hogy hát ő tudja, hogy ez nagy hiba, de nem szokta bekapcsolni a biztonsági övet. Na, jó, oké, értem, ez szerintem egyébként tényleg nagy hiba, nekem reflex, hogy mindig, tehát ez alap, nem tudom, Lackó mondta, hogy ez valahogy 40 év fölött kattam be az embereknek, hogy nem kapcsolják be, de hogy én hangyos ülésen ülök, és nyugodtan mond a véleményed.
1: Ja nem, nálam is, tehát hogy én nekem ez ilyen annyira alap, nekem is van olyan haverom, aki gyűlöli a biztonsági övet.
2: Notorikus emberek vannak
1: igen,
2: ebben szerintem.
1: Igen, ez ilyen bekattanás szinten megy, tehát hogy ők így nem tudom
2: van,
1: miért.
2: Van, aki trükközik, hogy a háta mögött beköti, valakinek van ilyen kis levágott izéje, hogy na mindegy, van, aki úgy vezet, hogy a kezével takar. Így keresztbe rakja a kezét, hogy ne látszódjon, mindegy. De az a lényeg, hogy így mondom, hogy jó, hát és ez mennyi lehet, hát most munkát keresel meg izé emiatt pluszba. És mondta, hogy hát 30 000 forint. Mondom, tök jó, és most ennyire ez tényleg oldalba rúg. És kiderült, hogy újonnan rakták fel a környékén ezt a mérőgépet, és az első büntetést egy hónapra visszamenőleg kapta, azóta minden nap jön a 30 000 reggeli. És körülbelül ilyen 20 munkanap, az ilyen 600 000 lesz neki.
1: Csak kérdezem, hogy esetleg ez nem vette rá arra, hogy mégis be kéne kötnie magát?
2: Szerintem mostantól rendes ember lesz, tehát hogy ez a egyszer megjavulok én, ez
1: de hogy
2: megvan.
1: De hogy egyébként meg... ezt sose értettem.
2: Milyen boldog lesz az utolsó napon, nem?
1: Az biztos. Igen. De hogy miért? Tehát, hogy értem, hogy persze érzed, meg szorít, hát az a dolog, a könyörgöm, de hát most inkább egy pici kényelmetlenség, de ha úgy van, akkor mentse már meg az életedet, nem?
2: És akkor mit csinálsz? Bevárod a 20 üzenetet, és a végén fizetsz egybe, vagy naponta utalgatsz? Kérsz-e részletfizetést, ha igen, akkor mindre kapsz-e, és akkor hónapokig.
1: Hát ez tulajdonképpen olyan az egész, mint egy nagy részletfizetés, nem?
2: Ez nagyon vicces. Már hogy nyilván sajnálom őt, de hogy azért ez a lúzerségnek egy iskola példája.
1: Hát házhoz ment a pofonér, na, és egy hónapig nem vette észre, hogy ott egyébként van egy ilyen.
2: Volt addig is kamera, csak addig a biztonsági övre nem figyelt a kamera.
1: Ja, értem.
2: Hello.
1: Na, szóval, hogy legyetek körültekintőek, óvatosak, és kössétek be magatokat.
2: Hello. Csatlakozott
1: hozzánk Andi.
3: Szia. Hello, sziasztok.
1: Jó reggelt. Figyelj, csak egy gyors kérdés, még mielőtt itt rákanyarodunk.
2: Nem lesz az
1: a témánkra. Lehet, hogy nem. Felvetődött itt köztünk némi nemű vita.
3: Igen.
2: Kérlek pontosan.
3: Nekem kell dönteni a vitában, remélem nem.
2: Pontosan tovább.
1: Mondjuk úgy, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Szerinted melyik lehet szebb? Egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
3: Hát szerintem a lábfej.
2: Dehogy is! Na várjál, messzebb rá
3: vagy izgulva a hónaj?
2: Nem.
1: Hónajfetisiszta.
2: Úgy éreztem, hogy a Roland ezt ki fogja csavarni.
1: Ez, hogy ki mit csavar ki, ezt hagyjuk, de hogy nem.
2: Ja, abszolút.
3: Pedig én nem szeretem a lábakat, tehát ezt tegyük hozzá.
2: Innen indultunk ki.
3: De mégis ezt mondom.
2: De várjál, ezt ugye megbeszéljük, csak ha már ki mit csavar ki. Nektek is megvan a strandon? Megfigyeltem, és a Niki is ilyen. Ez a fürdőruha kicsavaró, tehát kijön a vízből, és egyből ilyen mellcsavarás zajlik.
3: Hát igen, mert
2: de közben... látványosan kell? Mindenki előtt?
3: Hogy... Másképp, hogy
2: Hello.
3: Csinálod?
2: Nem lehet ezt egy nagy öleléssel, hogy akkor kinyomod, vagy valakit megölelsz, vagy szívószállal kiszopogatod, vagy kicsurog, vagy nem tudod.
1: Ezt mindenki magának csinálja, vagy olyan, mint hogy a lányok együtt járnak WC-re, hogy így egymásnak kinyomogatják.
3: Olyan nincsen. Ezt mindenki magának csinálja, de látod, így is zavarja az embereket. Tehát, hogy...
1: Hát, de hogyha egyébként az lenne, hogy a lányok egymásnak csinálnak.
3: Miért zavarja?
1: Akkor az már egyből nem zavarna, ugye?
2: De azt nem értem én, hogy mi se csináljuk azt, hogy kijövünk és összeszorítjuk a...
1: Kinyomogatjuk a...
2: Csak a vizet, persze.
1: Hát de csináld, figyelj!
3: De azért, mert nektek nincs benne, ami felszívja a vizet. Szerintem.
2: Hát és nem lehet ezt olyan anyagból gyártani, hogy nekem melnyomkodni?
1: Pedig nem nagyobbnak tűn, hát nem sokkal
3: hát az, amiben
1: lenne.
3: Nincsen plusz betét, abban nem kell.
2: De amiben van
3: plusz betét, az azért...
2: Mi lenne, ha úgy hagynád?
3: Hát nehezebben száradna meg.
2: És?
3: Meg az ott olyan, nem tudom, de ez szerintem már ilyen ösztönösen
2: ja, őknek. Visszakanyarodok, de igen, szerintem, hogy nincs is rajtad olyan, akkor is, hogy kinyomkodod.
1: De hogy érted, hogy ezt hogy megfigyelted? De nem tudom, mennyiszer voltam
2: meg a medencéből, és...
1: Ja, és egy
2: ilyen narancsvacsarás.
3: Hát meg azért maradjunk annyiban, hogyha a Niki csinálja, az elég látványos.
1: Ja. Mi az ön töfi-töfi, arra gondolsz?
2: Hát legyen, ez történik, igen.
1: Autó töfi-töfi.
2: Na, én is kedvet kapok, hogy a saját van. Ja. Vagy a lackóit. Na. Szóval, onnan indultunk, hogy ma van a lábak szeretetének napja. Csak hogy komoly a téma.
3: Jó.
2: Igen, hát igazából...
3: Nem az én napom, amúgy igen.
2: Nekem se. Ez az a nap, amikor elvileg meg kell köszönned a lábadnak, hogy egész évben cipel. Jó, ez egy más téma. De itt én azt hoztam föl a Rolandnak, hogy most úgy általában a lábakkal semmi bajom nincsen, de szerintem a lábujjak azok ilyen kis ilyen az előző volt. Csökevényes dudorok.
3: Még a Niki lebeg a szem előtt a strandon.
1: Még a dudorok. Ez is egy dudor, az is dudor, de...
2: Szóval...
1: Ez Freudi elszólás.
3: Én csak megnéztem volna a fejét, ahogy a Niki kijön, ezt csinálja, és így megnéztem volna, hogy milyen arcot vág mindenki.
2: Hát nem tudtam hova nézni. Na, de hogy vannak ezek a csökevényes dudorok, amik ilyen lábújnak nevezett dolgok, és igen, van akinek szép a lábfeje nőként. De nekem az volt a megállapításom, és ebben nem értett velem egyet a Roland, hogy nincsen olyan női szerv, ami ne lenne szebb a lábfejnél.
1: Szerv alatt ő a testrésztér.
2: Testrész, jó.
1: Nem lépek, meg májak.
2: Meg a léped. Tehát, hogy szerintem annál minden
3: szebb. Mármint, hogy a lábfejnél nincsen szebb.
1: Nem, hogy csak szebb van. Mondtam neki, hogy szerintem egy térthajlat, vagy egy hónaj, az biztos, hogy nem szebb, mint mondjuk egy lábfej. Tehát szerintem igenis létezik szép női lábfej.
2: Máshogy mondom, hogy létezik szép, de ha összeraksz 100 női lábfejet, és összeraksz 100 női térdet, akkor összességében a 100 térd szebb lesz esztétikailag, mint a 100 láb.
3: Nem feltétlenül, de szerintem.
2: Nem. Segítsen már valaki.
1: Nem, szerintem nem. Se.
2: Szerinted szebbek lesznek a lábfejek, hogy a százat összeraksz? Láttad te már a strandon, milyen karmok vannak?
1: Hát jó, de vannak kifejezetten szép női lábfejek is, és én sem vagyok lábfetisista, tehát vannak, aki azért csitrilió forintokat, meg egyéb valutákat fizetnek ilyen mindenféle oldalakon.
2: Én nem vagyok lábas. Megint nagyon meg tudtam mosolyogni a BMW-seket. Ugye mindig vannak velük kapcsolatban sztorik, de most az új, hogy hiába fizettek vagyonokat az autójukért a BMW-sek, pókember reklámot nézhettek a kijelzőjükön, képzeljétek el. Egészen egyszerűen azért, mert a BMW úgy döntött, hogy ők ezt a reklámkampányt ezt úgy kezelik majd, és az ő autójukban 2026. július 27-től augusztus 10-éig fut több mint 70 országban az új Pókember film, a Vadonatúj Nap című filmnek a reklámja. Annyit hozzáteszek, hogy csak ilyen kis reklámszallag címen jelent meg a dolog. Aki rányomott az indításnál a kocsinál, annál indult be maga a reklám is. Tehát vettél több 10 millióért egy autót, és aztán nézheted a reklámot.
3: Hát, de csak ha rákattintasz, amúgy nem.
2: De mi az, hogy ott egy reklám a kocsidban, amiért fizettél?
3: Hát igen.
1: Nézd, hát a cég megállapodott, ugye alapvetően itt ez a kampány a Sony és a Marvel együttműködésének a része. Hát így jártál gyakorlatilag.
3: Hát de nincs benne a szerződésben egyébként, amikor megveszed az autót, azt nem közlik veled, hogy ja, amúgy ettől és eddig reklám fog menni a felületen.
1: Hát szerintem ez valami nagyon, nagyon, nagyon apró betűs, és nyilván nem így közvetlenül, hanem lehet, hogy valamiféle utalás van rá. Minden esetre két héten keresztül azért szerintem ezt így ki lehetett bírni.
2: Ja. Ilyen a Swifterben nincs. Tehát ezért behajol valaki és bekiabálja, hogy pókember.
1: Hát mennyivel viccesebb lenne?
3: Hát egy ilyen M1-es 10 kilométeres torlódásban egy párszor elindítod.
1: Hát ugye itt egyébként pont Észak-Komárom, a barátságos pókember karaktert szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik itt a térségben. A Póki, ahogy ugye őt becézni szokták. Amúgy is egy nagyon-nagyon jó arc. Tehát, hogy belőle simán kinézném, hogy ő végigmegy itt az M1-esen, és így bekiabál. Én egyébként a forgalmazó helyében lehet, hogy le is csapnék erre. Csak mondom, hogy van egy jó ötletem. Végigmegy a dugóba, és bekiabál. Hogy mi ez? Vadonatúj nap? Igen, pókember, vadonatúj nap.
2: De akkor mi lesz? Jó lenne. Tényleg mi lesz? Tehát, hogy itt lesz nekem prémium a márkák, amik hirdethetnek, meg kevésbé prémiumok, amik amúgy nem. Én egyszer nagyon ki voltam akadva, nem BMW, hanem az almás telefonokon volt egy ilyen kampány, nem tudom, hogy ez nektek megvan-e, hogy amikor megjelent a YouTube-nak az új albuma, akkor az összes almás telefon zene lejátszójában ingyen megjelent az album, és így rákerült a lejátszási listára. Alig tudtam eltüntetni a YouTube-t a telefonomból.
1: Hát mondjuk akkor már inkább a pókember, mint a YouTube.
2: De és odarakták az egész albumot, ott volt, és hallgattam a zenéimet, amiket én gondosan összeválogattam, és akkor néha jött egy YouTube-dal, és akkor örüljek neki, mert a bonóék ingyen odaadták. Nekem nem kell.
1: Figyelj, én egyszer örültem YouTube-dalnak, mert utaztam a svájci légitársasággal, csak svájci dalok voltak. Nagyon rossz, nem tudom, hogy válogatták össze. Nagyon-nagyon rossz svájci dalok voltak, és egyetlen egy dalt ismertem a lejátszási listában, az pont egy YouTube-dal volt, de életemben nem örültem még YouTube-dalnak.
2: De érted, hogy így rád erőltetik, tehát hogy megvettél valamit, és akkor neked azt muszáj fogyasztanod, ez nekem nem tetszik. Így például ez a reklámoznak a kocsimban sem tetszik, és az jutott még eszembe, hogy szintén a BMW-nél volt egy ilyen, és nem tudom, hogy ezt hagyták-e életben, de szerintem felháborított, tehát hogyha ilyen márkám lenne, akkor engem nagyon bosszantana, hogy képzeljétek el, megvetted szintén a több milliós, több tízmilliós autót, és fizetős szolgáltatás volt, havidíjas a fűtés-hűtés. Tehát, hogyha ne volt építve a kocsiba a funkció, de csak hogyha befizetted a havidíjat, akkor tudhattál fűteni, hűteni.
3: Ráadásul egy ilyen drága autónál.
2: Simán lehet az, hogy például megállsz a pirosnál, és akkor elkezd reklámokat nyomatni a saját autód. Ráadásul ugye be lehet majd azt állítani, hogy azokat a reklámokat nyomassa, amik éppen ott vannak körülötted.
1: Egyébként szerintem ez menő lenne.
3: Hát, engem már nagyon zavarna, amúgy.
1: Hát nyilván, tehát engem is, ha autótulajdonosi szemmel nézed, de ha meg marketing szemmel
3: hát
1: nézed,
3: marketing szempont, hát jó, úgy igen, úgy ez is jó ötlet volt, ez a BMW sztori. Na jó, marketing szempontból, csak ugye az autósokat biztos, hogy zavarja.
2: Akkor most egyet fordítok a történetem. Jó, legyen hirdető felület az autómból, oké, legyenek benne reklámok, de cserébe mit kapjunk? Tehát, hogy akkor legyen valami szolgáltatás. Tehát mi az a kompromisszum, amit megkötnél, hogy reklámok menjenek a kocsitban? Mert azért elfogadjuk, mit tudom én, Netflixen is van olyan csomag, vagy nem tudom, a Netflixen valamelyiken van olyan csomag, hogyha az elején raknak be reklámot, akkor egy kicsit olcsóbb a csomag.
1: Figyelj, kötelező szerviz féláron. Például azért ilyen kaliberű autóknál az már egy nagyon-nagyon komoly tétel.
2: Ez tetszik, és akkor mehet a reklám például.
1: Így van, igen.
3: Ja, igen.
2: Ezt Andi, neked is vannak sztorik a kocsiddal, nem?
3: Mármint mire gondolsz?
2: Tegnap beszélgettem a fecóval is.
3: Ja? Mondta, hogy... Igen, vannak.
2: Milyen, hány reklámot néznél meg, hogy a legújabbat megoldják neked?
3: Jó sokat.
2: A tankolásnál lehetne valami. De mit tudom én, hogyha én nézem a reklámot, amíg tankolok, vagy valami ilyesmi, akkor olcsóbb a benzin.
1: Na, ugye ez is egy jó ötlet. Tényleg. Most láttunk rengeteg jó marketing ötletet bizonyos cégeknek.
2: Tehát, hogy azért van az a kompromisszum, amit megkötsz, nem? Hogy amiért úgy megnézed a reklámjukat.
1: Hát figyelj, egyébként például egy, mit tudom én, egy 20%-os kedvezményért, de még 10%-os kedvezményért is mondjuk tankolásnál, azért egy telitank benzinnél az már eléggé komoly
3: elég,
1: összeg.
3: Igen.
1: Azért megnéznék egy pár reklámot, ha úgy van.
2: És mit lenne még fizetőssé tenni? Tehát mit tudom én, prémium WC, csak akkor húzhatod le, hogyha megnézted a
3: reklámot. Erről már beszéltünk régen, nem? Hogy van ilyen, hogy amúgy bemehetsz, hogy olyan WC-ket, ilyen nyilvános WC-ket, hogy meg kell nézned egy reklámot, hogy be tudsz menni, vagy be tudj menni.
1: Hát csak ott az a gáz, mert ott nagyon
3: gyors aparat.
1: Gyorsan. akkor gyors, rövid reklámok kellene.
2: Esküszöm, mindent megveszek. Hogy lehetne olyan ilyen prémium kávéfőződ otthon, ezen gondolkoztam még, ahol muszáj reklámot megnézned ahhoz, hogy lefőzhesd a kávét.
3: De az miért? Az nem.
2: Nem? Mert ingyen kapnád a kapszulát.
1: Hogy akkor finomabbra főzik.
3: Ja, ha ingyen kapom a kapszulát. Ja, az
2: ingyen
3: úgy
2: kapod
3: okay.
2: A kapszulát, de mondjuk aha. Meg kell nézned 2 perc reklámot. Minden reggel.
3: Hát jó van, most addig, amíg érted, nem látja úgy se a gép, hogy ott vagyok-e. Az alatt a 2 perc alatt bármit elintézek.
1: Már egyből kiállt, bármit. Hát ez nem is így vagyunk.
2: Akkor a magyarok, akiknél eléggé magas amúgy is a fogmosási hajlandóság szerintem, hogy mondjuk egy 30 másodperces spotot meg kell nézned fogmosás előtt, akkor az elektromos fogkefédet használnád?
1: Hát figyelj!
2: Vagy a beregés
3: nélkül. Jó, a manuális is jó.
1: Az a baj, hogy igen, azt nem kéne még így is tovább rizikózni, mert sokan nincs sem mostnak rendesen.
2: Mondjuk, én már se értem egyébként, hogy a moziban miért kell kibírnunk a reklámot. Tehát ott is befizetsz egy csomó pénzt, megveszed a popcorn, stb. És gyakorlatilag fizetsz azért, hogy reklámot néz.
1: Hát igen, de ott...
3: Hát ott 1-2 szokott csak menni, nem?
1: Igen, ott inkább a filmajánlóból van több, de annak meg egy nyilván az a lényeg, hogy mennyi máskor is.
3: Ja.
1: Az M1-es úgy tudjuk, hogy továbbra is rendben van. Szágódó riporterünk Belényi Misi ezt mindjárt megerősíti. Audio poéta itt a stúdióban.
4: Hello, sziasztok! Csak azért jöttem, hogy forgalmi híreket mondjak.
2: Gáz volt?
4: Az M1 még mindig járhatatlan. 2 sáv van lezárva, és az egyik szembe jön a másikkal.
2: Oké, tök őszintén, 3 mosolygósból hány zöldet kaptál, hány pirosat? Mert vannak most ezek a figyelmeztetők, nekem 1 piros volt, 1 lebigyedő szány, 2 zöld.
4: Figyelj, én igazából megmondom őszintén, hogy végig nem figyeltem a mosolygósokat, mert be voltam szorítva.
2: Mert ha iszol, akkor soha nem nézel őt.
1: Egyébként is közben még érőzött meg mindent. Na.
4: Ha a töményet iszom, sosem nézem a mosolygós arcokat, meg egyébként az Instára raktam ki, hogy jövök ide, úgyhogy nem...
2: Ja, te is túlélésre mentél, nem, hogy fal balra, fal jobbra?
4: Az egyik, a másik, meg hogyha látom, hogy előttem pirosan világít egy lámpa, ami általában féklámpa, akkor én is elnyomok a fékre, és akkor így tudok vezetni.
2: Ó, tehát a többiekre bízod magad, szép. Ja, 24 fok van, 30 lesz, eső lehet.
1: Így van. Van egy váratlan nyitó kérdésünk, Misi, nem készültél. Szerinted mi lehet szexibb, egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
2: És várjál, de mielőtt rávágod, gondold úgy meg, hogy 100 átlagos nő lábfejét kell nézned, vagy 100 átlagos nő hónaját. Melyik okoz benned kisebb traumát?
4: Egyértelműen a hónaj okoz kisebb traumát.
2: Te vagy a barátom.
4: Én nem tudom elképzelni, hogy egy lábban, egy emberi lábban, tehát nem az, hogy női, vagy férfi lábban mi lehet úgy szakkumpúder vonzó, de köszönöm, hogy megkérdeztétek. Nekem is lenne egy kérdésem.
1: Igen.
4: Mi a bevett szokás egy WC papírnál, hogy a guriga befele van a fal felé, vagy kifelé?
1: Kifelé. Szigorúan kifelé.
2: Egyértelmű.
4: El vagyok rontva.
2: De mi rád szóltak?
4: Nem, ez most egy ilyen központi dilemma nálunk, amit így szeretünk megbeszélni, és akkor így egy páran arra szavazunk, páran erre.
2: Hát de az a, tehát hogyha most praktikumot nézel, hogyha befelé van, egyrészt nehezebben férsz hozzá, mindig leütöd a kezed ott a falon, amire rögzítve van, másrészt nem tud gyorsabban megindulni a guriga? Tehát, hogy így megrántod, azt lemegy az egész?
4: Igazából csak ilyen hétköznapi dilemmákat jöttem át.
1: Igazából én nem tudom, én nem szoktam ráncigálni úgy a WC papírt, szóval, de mindenki...
2: Macskátok van?
1: Próbálja ki magának.
4: 2 is, miért?
2: Jó, csak mert ez szokott így a WC papírral szórakozni, hogy...
4: Na jó, de be van zárva a WC.
2: Azt hittem a macska.
1: A macska is, csak máshova.
4: Az egy másik szobában.
1: Egyébként a lábak szeretetének napja van. Mindegy, innen indultunk messziről, megérkeztünk.
2: Oké, egy utolsó, soha többé nem használsz WC papírt, vagy soha többé nem használsz dezodort.
4: Soha többé nem használsz WC papírt, vagy női lábakat kell nézni a nőletőd végén.
2: Én biztos, hogy a dezodort választom.
4: Nyilván, hát az, persze. Ugye?
2: WC papírt megoldod bár, hogy kivéve a Covid van, mert akkor kell sok.
1: Igen, mert azt meg kellett halmozni. Na hát egyedülre Misinek ez életeleg abszurdabb interjúja.
2: Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Már ennyit gondoltunk.
4: Figyelj, én legközelebb is jönnék.
2: Jó, benzinpénz nincs, de gyerek.
1: Akkor egyéb testrészeket fogunk körbejárni.
2: Ha igen, mielőtt belevágunk a naphíre rovatba, csak mert annyira keveset volt itt, Andi. Hadd fakadjak már ki egyet még. Lehet?
3: És ha engem tiszteltek
1: vele.
2: Kézzétek el, nem annyira probléma, csak ezt meg akartam mutatni mindenkinek, hogy... hogy a lakberendezés milyen magaslatokat ért el. Most ez teljesen mindegy, hogy melyik nagy lakberendezési áruházban, de az öcsém még éppen lámpát keresnek. Azt tudom egyébként, hogy lámpát találni, szerezni, jót választani, ez az egyik legnehezebb dolog, mert vagy nagyon drágán veszel, vagy nagyon olcsón gagyit, vagy nem tudom, de ez egy nehéz.
1: Hát én nem tudom, szerintem mi soha nem pörögtünk ezen, hogy lámpaváltás.
2: Figyelj, megmutatom.
1: Oda mentünk, megnéztük, az.
2: Megmutatom a legjobbat. Andi, írt körbe, aztán megmutatom a hallgatóknak is.
3: A zsiráf szájában van a csillár?
2: És zsiráffal együtt árulják, mutatom.
3: Ez nagyon komoly.
2: Mutatom a kamerába.
1: Hát ez menő.
3: Ez nagyon jó.
2: Tippeljetek meg az árát.
1: Hú, de ez jó nagy, hát nem? Ez mert ez valami... egy zsiráf szobor.
2: Hát ez egy nappali
1: meg...
2: csillár, egy szép, nem egy, tudom, egy zsiráfot képzeljétek el.
3: 100 000-es magasságokban
2: lehet. Fehér zsiráf, és a szájából lóg egy arany csillár.
1: Á, hát ez biztos, hogy több.
2: Gyerteszerű égőkkel, na?
3: De ezt nem... itt Magyarországon lehet kapni?
2: Ez Magyarországon, bemész az egyik nagyban, és akkor ott van benne.
1: 600 000 forint.
3: Hát körülbelül valahogy úgy, igen.
1: 600-800, valahogy így.
2: 1 200 000 forint. Az kérdés nekem, hogyha minden szobába akarok, akkor van-e kedvezmény? De hogy hallod, az értékesítőknek milyen meló lehet ezt eladni? Tehát erről ki győzöl meg, hogy kell neki egy zsiráf a szájában egy csillárral?
1: Hát a győzikét esetleg, tehát hogy őt el tudom képzelni.
2: Mert mondjuk egyébként tök jó, mert a kábelvezetés az megoldódik zsiráfon belül. Tehát, hogy nem, nincsen külső kábel.
1: Ja, de jó, hosszú kábel kell.
3: És
1: legyen.
3: Hol kezded el felvezetni a fenekén
1: keresztül? Vagy esetleg egy kis katéterezés.
2: Tehát aki ilyet, az fontos, hogy
3: hol a kapcsoló?
2: Fenékkel, fal felé kell fordítani a zsiráfot. Úgy praktikus.
1: Én a nyelvét használnám a zsiráf. Ja, de várj, ezt nem érnék
3: fel. Nem éred el.
1: Az baj.
3: Meg a szájában van a lámpa.
1: Ú, akkor várjál, akkor nem. Hát akkor a feneket. Na, akkor nem marad más. Vagy a farka.
2: Illetve egyébként
1: farka ne, így, meg kell húzni. Meg,
3: ja, vagy így
1: vagy megcsavargatod?
2: Neked nem
1: kuszogatod,
2: praktikus.
1: Vagy csavargatod?
3: Hát mindegy.
1: Ajaj. Mindegy. Hát lehet, hogy neked mindegy.
2: Akkor már legyen tehén, és akkor tőgyét, ahogy fejed, úgy világít.
3: Ó, Istenem.
2: Tehát nem álljunk meg a zsiráfnál. Hát Roland, ez neked amúgy is magas, nem tudsz benne égőt cserélni.
3: A diszkopényeket ott irányítod.
1: Sőt, energiát termelsz tulajdonképpen azzal, hogy ott húzkodod a tőgyét.
2: Nagyobb nappalikhoz lehetne elefánt, ami az ormányában tartja. Tehát, hogy itt nem kéne itt megállni, akkor már ilyen állatkertes lenne a lakás.
1: Jó, és mondjuk egy ilyen kis egyszobás, kis panelba, amit...
2: Nyest.
3: Hát oda rakhatsz bármit, mert oda befér egy tehén például.
1: Hát a tehénbe, csak te nem utána. Te hát egy kicsi szobában.
2: A lakásodban milyen?
3: Hát a nagyon piciben.
1: Egy ilyen vékony állat, mi van végig? Flamingó, és az még egyébként trendi is, igen, lenne.
2: Ez, hogy ti milyen állatot raknátok be a saját nappalitokba most, hogyha muszáj lenne, csak állat tarthatná a lámpát, akkor milyen állatszobor tartsa a lámpát?
1: Mondom, én a flamingót azt adnám flamingó.
2: Én bírom a vízilóval, de az sokat elfoglal. Tehát egy bárszekrényt a víziló oldalában még beraknék.
3: Én egy farkast azért beraknék. Vagy egy leopárdot.
2: A kígyó az jó, az kevés helyet foglal, de ijesztő, várja, mégse jó.
1: Igen, én a kapibarát tudnám elképzelni, mert az cuki.
3: A vidra is cuki.
2: Igen. Nekem lógós lámpám lenne, de nevér.
3: De
2: és akkor így fentről jönne be. Vagy polip, és az nagyon fényes. Ott 8 éves.
1: Tényleg,
2: akkor
1: tényleg az rengeteg lámpát tudna tartani.
2: Csápjaival. Ilyet kapnál ajándékba, akkor de megkapod ingyen 1,2 millió zsiráfot, de nem ajándékozhatod, el muszáj használni. Kéne?
3: Mondjuk hát hozzátok beférne, nem?
2: Hát nem, mert a belmagasság
1: nem olyan nagy.
2: Hát mi karácsonyfa befér a zsiráf, meg nem finnyáskodj itt.
1: Hát de milyen magas volt az a zsiráf? Hát 2,5 méter a belmagasság. Hát oda nem fér be egy zsiráf. Kiteszem a kertbe?
3: Meg hogy viszed be?
1: Na hát az meg a másik.
3: Nem?
1: Esetleg kitenném a ház elé.
2: Kezd az olyan lenni, mint hogy hány elefánt kell kicserélni.
3: Hát az.
1: Vagy a kocsi beállókat megvilágítanám ott a ház előtt.
2: Úgy csinálod, hogy nálatok van emelet, kirakod a ház elé, és az ablakon bejön.
3: Tényleg, benéz a zsiráf.
1: Kívülről világítanák meg a hálószobát, tudod?
2: De jó, nem? Ilyet lehet kapni.
1: Az jó, egyébként tényleg menő. Hát ha valakinek megkoztuk a kedvét, majd 100%-ot kérünk az adott bolton.
3: De várj, akkor tapsolással működjön a felkapcsolás, mert akkor állandóan ki kéne menned. Le kéne menned a hálószobába, vagy fönt van a hálószobátok?
1: Fönt van.
3: Ha fönt van a hálószoba, akkor le kéne menned állandóan csavargatni a farkát, hogy...
1: Na jó, csak tudod, itt azért, hogy hálószobát világítasz meg, akkor mi az, ami hasonlít egy tapsnak a hangjára, tudod?
3: Hát jó.
1: Tehát azért az, hogy közbeadott villó...
3: Jó, akkor mást kell kitalálni, na.
1: Azért az, hogy érdekes lenne.
3: Hát addig becsukod az ablakot.
1: De ha gondolod, hogy azért Brian, egy hálószobát világítasz meg, akkor mi az, ami hasonlít egy tapsnak a hangjára, tudod? Hát jó. Tehát azért az, hogy az
3: jó,
1: boldog
3: akkor
1: pillanat.
3: Jó, mást kell kitalálni. Na.
1: Azért az, hogy érdekes lenne.
3: Hát addig becsukod az ablakot.
1: De ha gondolod, próbáld ki, vagy meséld el a tapasztalatokat.
3: Jaj.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Mosolygos reggelt kívánunk 5 perccel fél hét után, most már 6-tal legyen olyan ragyogó szép szerdátok, mint egy Chris Rudy dal, szevaszál.
2: Hello, sziasztok! Hát erre a mondat befejezésre nem számítottam, de erős kezdés. Itt vagyunk, néha itt vagyunk, néha nem vagyunk itt.
1: Nem, igazából megihletett már, hogy a Yellow-nak a mixében volt egy kis homokba rajzolt szerelem, és hát...
2: Szerelem?
1: Így érkeztem én ma ide munkába, úgyhogy csodás Chris Rudy dallamok járták át a testemet.
2: Újra. Chris Rudy járt át a testemet újra.
1: Jó, hát ez a dallamokat azért nem vehetlő, mondtam bele.
2: Jó, világos. Na, az van, hogy a mai nap tök jól ide lehetett autózni, tök jól meg lehetett érkezni, de én inkább a tegnapról mesélnék és beszélnék most, mert hogy azért voltak élmények, amiket sikerült a tegnapi napban megélni. Nem véletlenül nem tartózkodtunk itt a stúdióban, azért történtek dolgok. Neked pihentető volt?
1: Nekem annyira nem, nekem ilyen jövős-menős napom volt. Neked meg gyerekfelvigyázós, ugye?
2: Gyerekfelvigyázós, meg egyébként hát voltak még ott más dolgok is, de most erről az előbbiről hadd meséljek. Képzeld el, vettünk egy kémiai kísérletező szettet.
1: Jaj, ilyen nekünk is van a gyerekeknek, azt
2: hallod?
1: Nem nagyon használták.
2: Azóta minden habzik és ecet szagú. De úgy imádom, olyan kísérleteket csináltam, te hallod, ez varázslat. Tehát ez a kémia, ez egy csoda.
1: Hát figyelj, azaz már, nem tudom, te ezt így érezted a NU iskolában is, hogy a kémia az egy csoda?
2: Nem.
1: Én se.
2: Pedig egyébként volt úgy, hogy a macskafogót néztük kémia órán. Ott az volt a probléma, hogy jutalomból nézhettük néha videókazettáról, és mi voltunk az A osztály, meg volt nyilván a B osztály is, és a videó nem tekerte jól a kazettát. És mindig az volt, hogy az A osztály nézte meg az első felét, a B osztály meg a második felét, és én frankon, azt hiszem, a gimi végéig nem láttam a macskafogó végét. De az elejét annyiszor, ott volt ez a dal, az jó volt, a négy gangster, az király volt.
1: Az jó. Hát az egész macskafogó na. Egyébként nagyon király.
2: De figyelj, hogyha nektek is volt ilyen szett, egyébként tényleg zseni. Akkor hadd hozzak példákat, mert kíváncsi vagyok arra, hogy megfejted-e, hogy mi fog történni a következő kísérletekben.
1: Te annyira hülye voltam kémiából, de elmondom, de ezt nem meséltem még, hogy én nekem mi volt az egyetlen nagy szerencsém kémiából? Az én pattársam, szevasz Andris, igen, ezúton is üdvözlöm. Andris volt az, aki a Kémia OKTV-n kétszer jutott top 20-ba, meg aztán fölvették őt pontosan emiatt felvételi nélkül a vegyész szakra, az ELTE-re, és hát azóta is úgy tudom, hogy a szakmában tevékenykedik, meg hát konkrétan a srác egy zseni volt kémiából. Tehát, hogy én úgy voltam ötös kémiából, most már talán elévült meg, elmondtad, hogy semmit nem tudtam az ég egyet a világon. Tehát amit lehetett nekem, az Andris rúgott le.
2: Most vázoltad a fizika tudásomat, csak nálam Peti volt, akinek összehoztam németből a 3-as cserébe. Én 4-est kaptam miatt a fizikából. De ezeket a kísérleteket szerintem tudni fogod. Tehát a 6 év pluszos a szett, mi a 3 éves kislányommal csináljuk, és még én is értek egy-két kísérletet benne. Tehát szerintem menni fog. Kezdek egy könnyűvel, jó? Oké. Mi történik akkor? És nem elég válasz az, hogy reakcióba lép, hogyha egy tányér vízbe beleraksz egy gyertyát, meggyújtod, majd egy átlátszó, vékony, magas üvegpoharat helyezel a gyertyára fejjel lefelé.
1: Ó, pedig ez, hát figyelj, nem tudom, hogy elfogy az oxigén, akkor elalszik a tűz alapvetően.
2: Felgyullad a szőnyek.
1: Felgyullad a szőnyek. Ja, várjál, hogy általában vagy a rédüléknél, nem mindegy.
2: A hivatalos a kísérletnél, tehát mi történik?
1: Nem tudom, a víz hatással van-e rá. Azért még magyarul elvileg tudok. Szóval, hogy mert elvileg ugye, hogyha letakarod a lángot, ugye nem kap oxigént, akkor a tűz az elalszik.
2: Igen,
1: elalszik.
2: És?
1: És pont.
2: Felszippancsolja a vizet.
1: Tényleg?
2: Aha, mert levegő után kapkod a szerencsétlen gyertya, és nem levegő jön be, hanem víz. Na, oké, ez volt a könnyű. Akkor mi történik akkor, hogyha egy pipettával, mert hogy már ezt is
1: azt
2: tudjuk,
1: tudom,
2: a 3 éves kislány már tudja a pipettát. Titráltunk is. Na, szóval fogod az edénybe, belerakod
1: a... Nagy lányok is ismerik ezt. Egy laza pipetta, igen, az sokaknak szokott menni.
2: Jó, ezt megtanulni 3 évesen?
1: Bulik után. Nem!
2: Szóval töltsünk meg egy kis üvegedénykét félig ecettel, rakjunk bele egy kis színezéket, hogy azért mégis nézzen ki valahogy, akkor mehet bele egy kevéske mosogatószer, egyelőre egy tök jó takarításra az eszköz, nem? És akkor ebbe szódabikarbonát küldesz. Mi történik?
1: Pesek.
2: Jó! habzik, de mint az állat. Ja. Feljön a hab. Igen. Na, ezzel zúztuk szét a lakást, és a kedvencemet hozom a végére. Mi van akkor, hogyha megfogsz, mondjuk vegyük feles pohára, jó, mert most nem a mérőporraka, nem fog jönni itt a szakmai dolgokkal. Tehát fogsz két feles poharat, amit először kiürítesz, hogy vidám legyen a kísérlet. És az egyikbe raksz meleg vizet, a másikba raksz hideg vizet, a megiszínezed őket, két külön szín, a meleg vizesnek a tetejére ráraksz egy kis műanyaglapot, fejjel lefelé fordítod, rárakod a hideg vizesre, tehát összecsókolóznak a poharak, és kihúzod a műanyaglapot. Mi történik?
1: Hogy összekeveredik-e vajon a...
2: Tehát fenn van a meleg víz, lenn van a hideg víz, kihúzod a műanyaglapot, és ugye összeér a két szín.
1: Hát én nem tudom, hogy ez ugyanaz, mint a meleg levegő, hideg levegő, mert ott is ugye van az, hogy az egyik van lent, a másik fönt, és sosem tudom megjegyezni, hogy melyik van hol.
2: Erre szoktak mondani a tanárok, hogy nem számítottam vissza kérdésre, egy pillanat, kigooglizom. De igen,
1: áruld el. Én most arra tippelek, hogy nem keveredik. Tehát,
2: és igen. Nem, vagy nagyon lassan keveredik össze, mert hát ugye a meleg víznek a sűrűsége az kisebb, tehát a hideg víz sűrűbb, és akkor az marad lent.
1: Na, ma is tanultunk király, valamit.
2: Mert akkor érted, hogyha len vannak a halak, akkor hidegben vannak, ha följönnek, akkor melegben vannak. Na, mit szólsz?
1: Na, tök jó. Figyelj, ez hasznos, tényleg, tehát ez egy klassz dolog, úgyhogy mindenféleképpen csináljátok, aztán ne lepődjél meg, hogyha vegyész lesz majd a gyerekből.
2: Egyébként szerintem teljesen benne van, így nagyon, nagyon élvezzük ezt a kísérletezős dít, és szerintem ez ilyen tipikusan olyan minőségi idő a gyerekeddel, amit felnőttként te is tudsz élvezni, és amikor mit tudom én, háromszor nem úgy sikerül a kísérlet, meg vannak a telefonomban a rögzített verziók, akkor is elég jókat lehet röhögni.
1: Igen, meg azért azt mutasd meg, tehát gyors gombra a mentőket, meg a katasztrófa védőket, tehát hogy tanítsd meg hajnalt, hogy na akkor, hogyha itt apa hirtelen felrobban, akkor kit kell tárcsázni.
2: Azért csak nem raktak bele olyan dolgokat ebbe a dobozba, vagy hát nagyon remélem, bár te most. Ja, a legjobb, az összes kísérlet lengyelül van. Tehát, hogy rá kell uszítani a fordító programot, és igen, tégyen bele egy kis szódabikarbóniumot, azt azért úgy átfordítod magadnak, hogy akkor mit akar.
1: Vagy pedig egyben nyelvtanulási lehetőség is, és hajnalt elkezded lengyelül tanítani, mondjuk az nem ártana, ha te is tudnál.
2: Igen, tehát a fordító program ilyenben nem segít, viszont abban meg tök jó, amikor így jön a kísérlet, és egy-egy dolgot félrefordít. Tehát, hogy itt... Fogjad meg, és törjed félbe a krétát. És akkor, krétát? Ja, a lengyel szó jelenthet papírcsíkot is. De végén izé lesz, robbansd be a benzint. Ja, bocsánat, nem benzint.
1: Vagy az AI, tudod, ugye ő tud még hasonlókat, hogy valóban az valóban robbanás veszélyes. Nem kellett volna.
2: Elnézést, ez valóban gyilkos gomba volt.
1: Így van.
2: Legközelebb jobban tudom.
1: Na jó, hát örülök, azért, hogy vannak ilyen izgalmak. Mondom, az a baj, hogy ezt a részét még én is élveztem. Aztán akkor ilyen 9. magasságában, ha jól emlékszem, bejöttek mindenféle ilyen egyenletek, nem emlékszem a nevükre, hogyha bárki tud a hallgatók közül segíteni, akkor írjatok, ahol már kétféle zárójel volt a sima, meg volt a kapcsos. És azt tudom, hogy matematikában mindig kapcsos zárójelbe tettük a kivételeket, tehát az a rész megvolt, de ott, amikor a kémiában már kettőféle zárójel bejött, na én annál a pontnál mondtam azt, hogy én itt akkor a kémiát, mint olyat azt elengedem, mert éreztem, hogy az nekem ilyen továbbtanulás szempontjából nem fog játszani, mert hogy ilyen full humán beállítottságú gyerek voltam, és hát onnantól kezdve ugye én Andrisra támaszkodva éltem végig a gimit ilyen kémia szempontjából, teszem hozzá, inkább 5-ös voltam, mint 4-es. Hála Andrisnak.
2: Hála, köszönjük szépen Andrisnak. És mindenkinek van egy Andrisa, csak mindenkinek más tárgyból. Nekem meg fizikai kísérletező szettem is volt. Csináltam krumpliból órát.
1: Hát azért ennél jobb ízlést kívánok.
2: De azzal hajtottam meg. Nem érdeked, ezek nincsenek meg, ezek a alapkísérletek?
1: Nem.
2: Jó, akkor mondok mást. Tegnap, amikor már jól elvégeztem minden feladatomat, úgy gondoltam, hogy egy órácskára kipróbálom az újonnan megépült szaunát a kedvenc helyemen. Ugye az történt, hogy tavaly leégett, erről meséltem itt a műsorban. Röpke egy év alatt sikerült felépíteni egy elég komoly stábnak ezt a szaunát, hogy elkészüljön. Egy év. Kipróbáltam tegnap. Néztem, hogy miért csak az egyik megy a kettőből. Mesélték, hogy hát ez az apró hiba történt, hogy a másikban elfelejtettek az asztalosok egy keresztlécet rakni a pad alá, így az egyik vendég alatt leszakadt az első napon. Az ilyen beűz az anap.
1: Na ez a ciki látom.
2: Egy év, érted? Ez egy év munka.
1: Figyelj, nekem egyik osztály, erről szintén gimis sztori, szalagavató, főpróba, és az egyik osztálytársam alatt szakadt le a dobogó. Még hál' Istennek nem élőben a szalagavaton, hanem a főpróbán. És egyszer csak így azt láttuk, hogy hol a Laci? Laci, valahol lent van.
2: És nagy darab volt a Laci?
1: Igen.
2: Akkor ezt megkapta egy idén keresztül, mert nálunk a szalagavaton volt egy ilyen, amikor vendégszalagavatóztam, mindegyben most nem megyek bele, volt egy nagy darab srác, és a körpozíciónál ő dőlt el, és dőlt az egész. Mint a Domino Day.
1: Jaj, de hát egyébként ott csak és kizárólag nyilván a dobogó lehetett a hibásnak.
2: Tehát persze,
1: tegyük,
2: persze.
1: Tegyük gyorsan hozzá.
2: Amerikában egyébként pert nyer ezzel.
1: Ha, látod?
2: De csak rossz országban született.
1: Több mint 20 év után adsz egy jó ötletet. Na, nézem közben, mi a helyzet az utakon, semmi.
2: Jó, köszönöm szépen. Mondjak egy érdekes tényt. Megtudtam, hogy mennyit görget egy átlagos ember Facebookon, meg social media, meg ilyeneken egy nap.
1: Túl sokat.
2: Na de van tipped?
1: De hogy időben?
2: Ami határoz meg, amiben neked logikus.
1: Magyar, vagy ez egy nemzetközi?
2: Átlag.
1: Vagy... Átlag.
2: De magyarra is igaz.
1: Aha. 2 óra 10 perc.
2: 93 métert. Az milyen hüvelykúj munka?
1: Az pont 2 óra 10 perc.
2: 93 métert görgetsz egy nap a hüvelykújjaddal.
1: Új torna.
2: Ez itt szabadságszobor.
1: Ez.
2: Nagyon jó, nem?
1: Mi magyarok jók vagyunk újjazásban. A magyarán.
2: Na, azt hiszem, hogy a fontos tegnap összeszedett információkat megosztottam, úgyhogy beszéljünk egy kicsit olyan dolgokról, amikről ma fogunk. Szerda van. És... Jaj, hát földrajzi kihívások. Na, a másik, amiből én nem vagyok jó, és sose voltam jó, az a földrajz.
1: Én szerettem, én jó voltam belőle.
2: Na, képzeld el, találtam egy kvízt, direkt nem csináltam meg, hogy ez legyen együtt, mert ha már ilyen hiányos lehetünk, akkor egy kicsit játszunk benne. Játékosság azért legyen meg, ha már jól újjazunk. És ebben a kvízben, ebben furcsa tényeket hoznak különböző országok fővárosairól. És kérdés az, hogy ebből az egy furcsa tényből kitaláljuk-e, hogy melyik városról van szó.
1: Jó, kíváncsi vagyok egyébként, mert én azt hiszem, hogy... Sőt, nem. Én tudom, hogy jó voltam földrajzban, meg szeretem a földrajzot a mai napig. Úgyhogy, meg ugye sok helyen jártam is. Kíváncsi vagyok, hogy milyen infók jönnek szembe, hogy mennyire leszek tisztában ezekkel. Nyilván engem is meg lehet lepni.
2: Szerintem egyértelműen nem egy győzelemre megyek, hanem itt most csak játszani fogok. Szóval ezt megadom neked, de azt gondolom, hogy szórakoztató lesz. A másik pedig, én szembe lakom a tűzijátékkal.
1: Mindig? Minden évben? Költözöl minden évben akkor?
2: Egyébként igen, nagyjából igen. És ma reggel jöttem ki a mélygarázsból, és azt látom, hogy nem tudom, megvan ez a balatoni élmény, amikor így túlparton van egy diszkó, és ilyen fénycsíkokat látsz, amiket egyesek ilyen pataki attilás jelenségnek vélnek.
1: Igen, sőt, olyannyira megvan, hogy nem csak ez, hanem hát amikor egy-egy ilyen nagyobb fesztivál van, ott a csávok akkor a márka felirattat viselnek a pólón, hogy az is leolvasható a túlpartról.
2: Na, nagyjából ez a feeling, és ilyen fénycsíkból, hát 4-5, meg még keresztlézereket, meg még lila árnyalatot, meg ilyesmiket láttam, amikor följöttem a mélygarázsból, megdörzsöltem a szememet, és rájöttem arra, hogy mi történt, mert amúgy nem nagyon raktam össze elsőre. Képzeld el, már próbálnak az idei tűzijátékra, ez lesz a fénysó része, mert hogy 10 percesre zsugorodik idén, hát egy augusztus 20-a előtt egy picit azért mégis beszéljünk erről a tűzijáték jelenségről, magyarok többsége nem akarja, akkor mégis lesz, én ennek egyébként örülök, de olcsóbb lesz, kerestek rá olyat, aki megszer. Tervezi, nem fogadták el, hogy én a tortagyertyákkal hadonászok, tehát hogy megnézzük, mi lesz idén 20-án.
1: Kíváncsi vagyok. Én bevallom, úgy vagyok vele, hogy engem annyira nem hoz lázba a tűzijáték, tehát aki már egy párat látott, az már szerintem látta az összeset, de ez csak az én abszolút szubjektív véleményem. Illetve hát ugye augusztus 20-ához kapcsolódik még az ország tortája is.
2: Láttam tegnap milyenek, és azt hiszem az idei az nem az én kedvencem lesz.
1: Nem tudom, szerintem nekem guszta, nekem guszta, jónak csak tűnik. Neked annyira
2: van
1: nem.
2: Egy fehér, meg egy szilvás.
1: Igen, én szeretem a szilvát.
2: És a fehéret?
1: Azt is. Oké. Okay. Ja, és hát ezzel kapcsolatban nagyon kedves cukrász barátunk, Szaracsák Ádám érkezik ide hozzánk, és akkor Ádám lesz itt majd kifaggatva az idei ország tortája kapcsán. Na, közben azért
2: nagyon.
1: Jönnek az üzenetek is, itt van velünk Zoltán, aztán írt Zsolt, állandó szágódó riporterünk, azt írja, egész héten próbálták éjjel a fényeket, már Bicskéről lehetett látni. Na, szóval jó, olyan emberekkel vagyok körbevéve, akik látják a fényeket.
2: Így van! Meg ezek a repülőzoknik is követnek mindenhova, remélem titeket is, és nem egyedül vagyok ezzel.
1: Remélem, te nem 60 ezer éves vagy, vagy mennyi.
2: Nem. 17 fok van, az milyen? De rég mondtam ezt reggel. 17, tehát tök jó, ennyi az idő. Egyébként 29-ig felkúszik ma, holnap már 33 is lesz, eső is jöhet. Hát persze nyilván, hogyha tűzijáték van, akkor mi kell, akkor szakadó eső kell, meg szélviar, nem?
1: Hát ez így adja, jó, sajnos.
2: Az nem lesz, de most még ilyen enyhébb, most még szellőztessetek egyet, aztán délután már 29 fokunk lesz.
1: Így van, addig pedig jöhetnek például a az útinfók 0620 978 978-5.

0: Műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
2: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Változik a közlekedés a fővárosban, ismét földrengés volt Granadában, a hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitvatartása. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel kedden. A közlemény szerint a korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartot, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet miatt. A József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A változások részleteiről a bkk.hu per nemzeti ünnep oldalon lehet tájékozódni. Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében, a 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek, közölte António Sanz tartományi alelnök kedden. Tájékoztatása szerint az egyik sérültet egy gyermeket kórházba szállítottak. A földrengés epicentruma Gohár településen volt kedden délelőtt. Számos utórengést is mértek, a Nemzeti Földrajzi Intézet jelentése szerint ezek között is volt olyan, amely meghaladta a 4-es erősséget. A földmozgás több mint 60 településen érezték, Granadából többen jelezték, hogy látták, ahol lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet. Elővigyázatosságból kiürítették a turisták által közkedvelt Alhambra komplexumhoz tartozó Nasrid palotákat és az Alcázabát. A látványosság más részein egyelőre tovább zajlanak a vezetett túrák. A hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitvatartása Tatabányán. Augusztus 20-án és 21-én a központi és a temetkezési ügyfélszolgálatok zárva tartanak. A mai napon a központi ügyfélszolgálat 8 és 14 óra között, a temetkezési ügyfélszolgálat új irodája 7 és 15 óra között várja az ügyfeleket. A régi iroda zárva lesz. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. És végül sport. 2 arany és 4 ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők kedden a Szegedi Egyetemi Kajakkenu Világbajnokság második napján. A Hazai Sportági Szövetség közösségi oldalának közlése alapján az 1000 méteres távon a döntőkben a nőknél a kajakozó Bársony Ottilia és a kenus Zagyvai Borbála sem talált legyőzőre. A férfiaknál 4 egység végzett második helyen, ugyancsak 1000 méteren, K1-ben Mircse Iván, C1-ben pedig Uhlin Dávid, illetve az Aradi Bátor Halmin Lőrinc kajakpáros, továbbá a Gányi Levente Pálfalvi Viktor kenu páros.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen.
2: Indul a Buenos Morgen második órája, mosolygós reggelt mindenkinek, szevasztok, 7 óra után járunk 5 perccel, amikor továbbra is azt látom, hogy szerencsére nagyjából semmit nem tudunk elmondani az utakról. Mondjuk szerintem ez az utolsó olyan hét, amikor nagyon sokan szabiznak. Én úgy sejtem, hogy sokan appelláltak itt eleve ugye a hosszú hétvégére.
3: Ez a kevés naposok szabadsága.
2: Igen, igen, igen, és akkor itt azért lehetett ilyen szabad nap gazdaságosan elmenni nyaralni.
3: Na hát ez igen, ez igen. Az a kérdés csak, hogy el tudsz menni mindenhova, ahova akarsz, vagy itt már a 20-ai nincsen bót, az ártja a nyaralásod. Ártya, bántsa.
2: Hát attól függ be, ha külföldre vész, akkor külföldön lesz bót.
3: Na, mi abban mindig belefutottunk, mert ott meg a Marienhilfer, igen, Marienhilfer ünnepek voltak Ausztriában, ott meg azért hétfőnként nem voltak nyitva, hát, meg amúgy hétfőn nincsen éttermük.
2: Meg azért a külföld az nem csak Ausztriát jelenti 2026-ban.
3: Nekem de. Hát,
2: nem akarnak elkeseríteni, de hogy van még egy pár ország a világon.
3: Én addig látok.
2: Jó, jó lesz ez a földrajzi kvíz, úgyhogy Magyarország, Ausztria, ha te ebben a viszonylatban tudsz gondolkodni.
3: Hallod, annyit beszéltünk, hogy 17-ről 18 fokra emelkedett a hőmérséklet.
2: Na, hát tessék,
3: ha így folytatjuk, elérjük a 29-et.
2: Lesz még nagykorú ez a hőmérséklet a mai napon.
3: Igen, és felhős az égbolt. Nagyjából ennyi az időről is. Egyébként most, hogyha kinézel, akkor ilyen tipikus nyári eső előtti hűvöskés.
2: Utáni? Ez az utáni, tehát ma nem nagyon mondanak már csapadékot, tegnap ugye volt, kellett, holnap már nagyon kellett, lehet, hogy holnap is lesz, ma pont ilyen napos idő lesz, kellemes, tényleg ez a 25-30 fok közötti, én ezt így imádom.
3: Mondasz valamit, a gyerekkorom, de a telken töltött idők, ezek ugranak most be, hogyha itt kinézek, tehát ilyesmi volt az a nap, amikor tudtam, hogy nem megyünk strandra, de otthon a telken úgy el kell ütni a napot valamivel, és akkor kiültem a hintaszékbe egy kis kegyedel vagy sztori magazinnal.
2: Ez azért sok mindent elárult.
3: Igen?
2: És megmagyaráz, igen.
3: Jó,
2: ez a sok kis kegyed.
3: Jó kis azok. Augusztus 19-e van, az év 231. napja, a Gergely naptár szerint még 134 nap van hátra ebből az évből.
2: Bizony, király patakozza ezt is, hogy karácsonyig akkor mennyi. A hubák ünneplik a névnapjukat, meg a szebáldok.
3: Meg a bubák. Bernát, Emília, Szebáld a legdurvább ma. Egészen visszafogott napunk van ilyen nevek szempontjából. Talán Orville Wright-ot kell kiemelni, a Wright fivérek egyik, egyébként ő a motoros repülés úttörője, és ezen a napon született, ahogy már említettem, ebben az évben.
2: Aztán Coco Chanel, francia divattervező, a BSV dalok rendszeres visszatérője, ugye a dalszövegek tekintetében.
3: Jó estét, jó szurkolást! Mindenki tudja, hogy Knézi Jenőről van szó, 1944-ben Nagyváradon született, 82 éve.
2: Aztán 1946-ban ezen a napon született Bill Clinton, az amerikai Egyesült Államok 42. egyben legpajkosabb elnöke.
3: Jó, akkor játsszuk azt, hogy én mondok egy bakit a Knézihez, te meg mondj egyet a Clintonhoz, jó? És hogy melyik lesz a durvább? Nem, mert a Knézinél a kedvenc baki, ezt el akartam mondani, ez megvan neked, amikor az olimpiai zászlót hoztál?
2: Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, igen.
3: Mindenki
2: igen.
3: Tudja, hogy a felső szín piros, a középső fehér, az alsót nem látom.
2: Így
3: annyira
2: van.
3: Jó volt.
2: Hát figyelj, a Clintonnál is volt ott alul, akit nem lehetett látni, igen.
3: Oké. Okay. Aztán Karácsony János gitáros énekes zeneszerző is ezen a napon született, 1951-ben. Zenészekben erős napunk van.
2: Így van, mert hogy a Queen basszusgitárosa és dalszerzője is ezen a napon született, John Deacon, illetve Póka Egon basszusgitáros is.
3: Aztán a jó barátok Chandler Bingje is ezen a napon látta meg a napvilágot, 1969-ben.
2: Igen, sajnos ő most már 3 éve nincsen köztünk, ugye Matthew Perry, illetve a KFT. Én vagyok Szőke Zoltán, színész, a Barátok közt sorozat, Berényi Miklósa.
3: Makákó.
2: Ő 58 éves lett. Ugye ő volt, aki a legnagyobb zsivány volt az egész sorozatban.
3: Jó, egy érdekes kutyás hír, kutyabarátok, kutya és cica barátoknak. Belka és Strelka űrutazása ehhez a naphoz köthető. Ezen a napon küldték őket fel az űrbe. A föld körüli pályára álltak, majd élvet értek vissza, 1960-ban tehát.
2: Így van, egyébként a Barátok közben a Berényi Mikinek a fiát, egy tatabányai srác játszotta, úgyhogy szavaz Balázs, hogyha hallgatsz minket, akkor köszönj fel apádat.
3: Micsoda sztárok vannak itt. Egyébként a Barátok közt nagyban építkezett erre a környékre, ugye innen származik a kaszkadőr is, aki legurult Magdi Anyus helyett a lépcsőn.
2: Azt nem tudom, meg a Kinizsi Otto is, mert ő meg Tarjáni, meg a Szabó Kitti is, aki egyébként szintén játszott a sorozatban, úgyhogy csak hogy ne felejtsünk ki tényleg senkit.
3: És és az öcsémnek az egyik legnagyobb mondata, amit életében elkövetett, metróztunk, látott egy posztert, és megkérdezte tőlem az azon lévő koncerthirdetés alapján, hogy Ádi, ki az a Jean Michael Jarre, Jean-Michel Jarre, aki a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be a Chronology című albumát 1993-ban. Azért az is nagy szám, hogy ő itt zenélt 93-ban szerintem.
2: Vannak világnapok is, például a fotózás világnapja van, úgyhogy tessék minden fotóst köszönteni.
3: Aztán ilyen a sűrített tej világnapja, mert hogy ez is a mai napon került feltalálásra.
2: Tényleg? Az
3: 1856-ban.
2: Az
3: Gail Borden.
2: Az orangutánok világnapja is van, őket azért személyesen inkább ne köszöntsétek fel.
3: Akkor a repülés nyilván Wright miatt.
2: Illetve humanitárius világnap van, ez egy ENSZ világnap, minden évben augusztus 19-én tartják a humanitárius segítők tiszteletére.
3: Á, tehát ez jön az orangután.
2: Jaj, de rossz volt. Na, nálunk pedig a csillagok üzenetei jönnek. Ha ti is üzennétek, megtehetitek. SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Bargen. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Mégpedig egy perccel, 7:45 után. Kedves Kosma, érdemes kezdeményezned, mert könnyen magad mellé állíthatod az embereket. Egy régóta halogatott ügy végre lendületet kap.
2: Bika, ne hagyd, hogy mások sürgessenek, ha a saját tempódban haladsz a nap végére, elégedett lehetsz az eredményeddel.
1: Kedves ikrek, mozgalmas nap vár rád, tele váratlan találkozásokkal. Egy rövid beszélgetés pedig még új ötletet is adhat.
2: Rák, ma különösen fontos lesz az egyensúly a munka és a pihenés között. Este jól fog esni egy kis kikapcsolódás is.
1: A figyelem középpontjába kerülhet az oroszlán, ezért érdemes lesz kihasználni a ma adódó lehetőségeket. Egy dicséret pedig sok önbizalmat adhat.
2: Szűz, a részletekre való odafigyelésed ma nagyon sokat ér, valaki számít a segítségedre, és ezt később meghálálja.
1: Könnyebben kötsz kompromisszumot, mint máskor, kedves mérlegjegyű. Ez pedig segíthet elsimítani egy kisebb nézeteltérést.
2: Skorpium, az ösztöneid most jó irányba vezetnek, ha egy döntésnél bizonytalan vagy, akkor hallgassa meg érzéseidre.
1: Egy váratlan lehetőség kizökkentheti a megszokott rutinból a nyilas jegyűt. Légy nyitott, mert hosszú távon jól járhatsz.
2: Bak, a kitartásod ma is meghozza a gyümölcsét, ne add fel az utolsó métereken sem.
1: A vízöntő kreatív ötletei most könnyen megvalósíthatók lesznek. Olyan megoldást találhatsz, ami mások számára is inspiráló lesz.
2: Halak, érdemes már egy kicsit lassítani és átgondolni a következő napokat. Egy nyugodt beszélgetés sok mindent tisztázhat.
1: Na, azt nem tudom, hogy mennyire fogjuk tisztázni itt a földrajzi kihívásokat, meg a földrajzi tudásunkat. Mindenesetre azt próbára tesszük az óra második felében Andival együtt, mert hogy furcsa tények alapján kell majd országokat felismerni, úgyhogy játékos földrajzi kvíz jön az óra második felében.
0: Egy nagy kedvenc a

0: legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Bábolna és környéke, figyelem!
6: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból két darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 4 perccel járunk, 7:30 után itt vagyunk, és itt van velünk természetesen Andi is.
1: Hello.
0: Még hangot is kap.
2: Hello. Jó, ugye, nekem magyarázol itt az elején, nem, aztán még hangot se ad.
0: Nem, hát amíg itt markolászod, meg ilyenek, addig nem teszek rá hangot, mármint a mikrofont.
2: Jó reggelt, amúgy mindenki.
1: Én is itt vagyok.
2: És? Hát te vagy a néző.
1: Ja.
0: Nem zavarsz.
1: Kell mindig egy néző.
0: Ki úgy szereti?
1: Jobb így.
0: Rádió nézők, rádió hallgatók.
1: Na, egyébként most ilyen értelemben tök izgalmas dolog következik, mert megbeszéltük, hogy földrajzból a Roland az erős, én a jóval kevésbé, de földrajzi kvízt fogunk nézni. Nekem a külföld
2: jó,
1: Ausztria.
2: Én abban nagyon rossz vagyok.
1: Na jó, nekem Ausztria
0: jó
1: külföld.
0: Lesz így.
1: Neked mi a külföld, Andi?
2: Micsoda?
1: A nekem Ausztria külföld, neked?
2: Ausztria. Hát minden más, ami nem Magyarország.
1: Látod, azért több hely van benne.
0: Ő egy fokkal azért előrébb jár, mint te.
1: De tudom, hogy ez nem a kengurus. Tehát ezek a tények megvannak.
2: Ja, úgy igen.
1: Találtam az NLC-n egy kvízt, és direkt nem csináltam meg, hogy közösen tegyük ezt. Ez egy földrajzi kihívás lesz haladóknak. Most úgy kell országot meghatározni, hogy hozok egy furcsa tényt arról a bizonyos országról, és meg kell majd mondanunk, hogy melyik országról van szó. Tehát nem az van, hogy főváros, és akkor tudod-e, hanem tényleg valami furcsaság jön.
0: Jó, ez azért jó egyébként, mert itt, hogyha nem tudjuk, az kevésbé ciki.
1: Gondolod?
0: Hát igen, szerintem. Aztán majd meglátjuk. Attól függ, hogy milyen, mert hogy nagyon evidens dolgok lesznek, akkor azt azért ciki nem
1: egyébként tud. Fővárosban te jó vagy?
0: Hát azért biztos, hogy meg tudnál fogni ilyen kisebb országokkal. De nézzük a furcsa tényeket, mert lehet, hogy abban is hasítani fogok.
1: Csak mert pont most hallottam a szociális médiumok hátulütőiről.
0: Szociális médiumok?
1: Azt, hogy például ugye a memóriáért felelős része az agyunknak, az nagyon visszafejlődött. Én ezt magamnál is érzékelem, mert az agy annyi infót fogad be, hogy gyakorlatilag fogjuk és zárójelbe tesszük ezeket, és nem jegyezzük meg a dolgokat. Tehát, hogy én egyre rosszabb vagyok ezekből, én már csak azt tudom, hol van földgáz, meg bauxit. Azt mondja,
2: a lényeget azt tudod.
1: Na jó.
0: Bauxit a Belgában.
1: Figyelj, ebben az országban nincs hivatalos államnyelv.
0: Ezt fejből tudom.
1: Na. Tényleg? Moldova, legyen. Portugália vagy az Amerikai Egyesült Államok?
0: USA. Igen, ott nincs.
2: Én is arra tippeltem volna.
1: Én is arra tippeltem volna, de ezt akkor mesélj róla egy kicsit.
0: Nem tudom, ezt egyszer olvastam. Tehát én nem tudok semmi hátteret, de ezt egyszer olvastam.
2: Na,
0: hogy ott
2: az
0: nincs.
2: Ő agya nem tesz zárójelet, látod, hanem beszívja.
1: Az ő agya mindez. Megjegyez.
0: Tehát ennyi. De nem tudom az okát, tehát az nem utána néztem, hanem egyszer olvastam és megjegyeztem.
1: Igazából arról annak ilyen vetélkedő agya van, nem?
2: Aha, igen.
0: Amúgy igen, ezt szokták mondani.
2: Egyébként ilyen vetélkedő.
1: Na figyelj, ezt lehet, hogy én fogom tudni, de rátok bízom. Ez az ország majdnem négyszer akkora, mint Franciaország, mégis kevesebben lakják, mint Budapestet.
2: Hát válasz lehetőségek vannak, azt mondjad már, légy
0: válasz szíves, lehetőség mert nélkül nem nagyon fogom tudni.
1: Mongólia, Algéria, vagy Kolumbia?
0: Hát ebből Mongólia lesz. Mert ugye Algéria kicsi, Kolumbia nagyobb, Mongólia nagy, de a Mongóliában szerintem ott nagyon alacsony népsűrűség.
1: Hát ott kit tudsz? Erjesztett kancatej, az megvan, Genghis Khan.
0: Kész, pont.
1: A vizé nem onnan jön?
0: Azt se jön.
1: Nem onnan jön, aki rendszeresen fellép drágán nálunk, és a Genghis Khan-t énekli. Hogy hívják?
0: A Mandoki.
1: Ah, Doki, igen.
0: Ő csak
2: a mongol Mandoki.
0: Ő csak lélekben mongol.
1: Oké.
0: Okay. Szóval ez Mongólia.
2: Szóval
0: lesz.
2: Igen.
1: Ennek az országnak a zászlaja nem téglalap alakú. Hát gyerekkoromban nagyon sok zászlót rajzoltam.
0: Ezt is fejből tudom. Ez egyetlen olyan ország, amelyiknek nem téglalap alakú a zászlaja, az Nepál.
2: Szerintem ez csak játsza végig a Roland.
0: Két-három szög egymás alatt. Úgy néz ki.
1: Jó, hát nyugodtan. Szép. Oké. Okay. Várjál, azt nézem, hogy
0: mik voltak még válasz lehetőségek.
1: Tudunk-e köztes válaszokat valahogyan megszerezni?
2: Már nem tudja, mert már tovább lépett.
1: Belementem egy autóreklámba, most vegyek ilyen autót, vagy ne? Itt van még Uganda és Indonézia.
0: Hát annak pont nem vágom egyiknek se az átlaját, de azt tudom, hogy Nepáli az 2-3 szög.
1: Jó. Úgyhogy. Ebben az országban található a világ legmagasabban fekvő fővárosa. Ecuador, vagy Bolívia, vagy Peru?
2: Peru, nem?
0: Nem, Bolívia, La Paz, 3600 méter.
1: Így?
0: Igen.
1: Ezt most megnézem, La Paz milyen magasan van. Már
0: azt hiszem, már 600, már nem vagyok biztos, körülbelül 3600.
1: Milyen magasan fekszik. Kész.
0: Nagyjából szerintem olyan.
1: Azért az is benne lehet a pakliban, hogy ilyenkor megcsinálj előre a kvízeket.
0: A persze, nem pont az vagyok.
2: Tényleg, mert igen, szoktál adásmenetet küldeni.
1: Jaj, Roland!
2: De mondjuk az is becsülendő, hogy ha ezt csinálná és megjegyzi.
0: Nem. Tehát, hogy nem, jó voltam földrajzból.
1: Milyen pontatlan
0: szerettem.
1: Vagy? 3600-3650?
0: Na!
1: Légy szíves! Ha már meghatározol ilyeneket, akkor pontosabban. Jó?
2: Jó, akkor...
1: Akkor most mit jelölök?
0: La Paz.
1: Tehát Bolívia?
0: Nem, egyébként ezt képzeljétek el, ezt onnan tudom, hogy fociban szoktak egyébként ilyen fejtegetéseket lehozni, és egyszer pont volt egy ilyen magaslati levegős, tehát hogy hol milyen magasan játszanak focit, és abban került elő La Paz. Ja, tehát ez nem földrajzban, hanem konkrétan sportból tudom.
1: Azt tudom, hogy ugye így járnak edzeni is, tehát nálunk is most a kézis edzőtábor így volt, hogy szeretnek magasabb helyre menni, hogy akkor kevesebb oxigénnel gyakorolni. Ezért olyan jók azok a futók, akik magasból jönnek.
0: Igen, na és hogy ott például pont Bolívia volt fölhozva, mint a legextrémebb példa. Úgyhogy ezt mondjuk pont egy ilyen sportos témából
1: kifejezőleg. Na jó, akkor most kedvezzek Andinak. Ez az ország több csokoládét fogyaszt fejenként, mint bármely másik. Van tipp? Már hogy így nullából.
0: Hát Svájc. Fejből én is Svájcot
1: tippelném. Itt van még Ausztria és Németország is. Még mindig Svájc?
0: Hát én is Svájcra tippelek, de ez full tipp szerintem. Jó, tehát nyilván az adja magát.
1: Oké.
0: Okay. Attól még nem biztos.
1: Ebben az országban több mint 6000 sziget található, de csak körülbelül 200 lakott ezek közül.
0: Hát vannak azért ilyen, tehát tudom, hogy a Fülöp-szigeteken is sok van, a Maldív-szigeteken 1200 sziget van, Görögország, ott van még mocsok sok sziget, valami több ezer, nem tudom mennyi, nagyon sok.
1: Megjelöljük? Itt van a Görögország, a Salamon-szigetek és Sri Lanka.
2: Hát akkor Görögország.
0: Nem, hát ebből Görögország, igen.
1: Szép. Jó van, ez végre egy, amit tudok. Csokisban nem voltam teljesen biztos. De majd mindjárt meglátjuk. Ebben az országban él a világ legnagyobb vadon élő teve állománya. Na, Andi, hány tevét érsz?
2: Én nem tudom, hány tevét
0: várjál,
2: érek,
0: de... fogadjunk, ha ez kvíz, akkor fogadjunk, hogy nem valami arab ország
2: biztos,
0: lesz.
2: Biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy arra tippelnél.
1: Szerinted a nyíregyházi állatkert vagy... számít? Ott van több, láttam.
0: Biztos, hogy valami ilyesmire tippelnél tudod fejből, hogy Egyiptom, aha, vagy mit tudom én, valami közel-keleti állam, vagy valami, igen, ahol tudod, hogy, és akkor közben meg mit tudom én, mi lesz. Tehát, hogy tuti, hogy valami harmadik. Mik a válasz lehetőségek?
1: És voltak közönöm, hogy teve, nem tévé. Szaúd-Arábia van, Egyiptom és Ausztrália.
0: Akkor Ausztrália, csak azért is.
1: Ausztrália? Csak azért is, szerintem nem. Gondolod? Szerintem biztos, hogy nem.
2: Szerintem se. Hát akkor Egyiptom, hát én mondjuk Egyiptomot mondtam volna magamtól.
1: Én Szaúd-Arábiát.
2: De...
0: Hát én meg pont azért mondom azt, mert nem az a...
2: Tehát, jó, menjünk
0: az a
2: most a Rolandon végig, mert az a, és akkor...
0: Nem, én biztos, én Ausztrália. Azért mondom, Ausztrália, mert nem tudom, hogy Ausztrália vagy darab teve nincs egyébként. Ezt nem tudom.
2: Úgyis a végén kiderül.
1: Odavitték.
0: Nem, mert hogy annyira adja magát, tudod, ez most
2: hát
0: ilyen...
2: Hát ott kenguru van sok.
0: Végül is.
1: Erre nem gondoltál.
2: Nem teve. Én mondjuk még Ausztráliában igen, tevét nem.
1: Az
2: nagyon.
1: Egyik a pozitív állat, amin a púp van, tehát a plusz, a másik a negatív, ami meg a zsák van, a lyuk. Össze lehet őket párosítani.
2: Az egyik a lyuk, a másik a pupos.
1: Száradó kengurut rá lehet fordítani feje lefelé egy tevére. Sőt, kettőt is.
0: Én ezt akkor is becsapósnak érzem.
1: Ausztrália?
0: Én kvíz tapasztalatokból kiindulva, én ezt becsapósnak érzem.
2: Én mondjuk Egyiptomat mondom, de menjünk végig a Roland.
1: Én meg Szaúd-Arábia.
0: Amúgy ha logikusan, akkor én is valamelyik arabot mondtam volna, valamelyik arab országot.
1: Meg kellett volna csavarni ezt a kvízt, üzenem az NLC-nek, mert most megint jön egy ilyen, hogy ebben az országban több tó található, mint a világ bármely más országában. Úgy kellett volna, hogy ebben az országban több tó található, mint görög dinnye.
0: Tehát ja, tó. Úgy értem, hogy tót, több tót talált.
1: Itt nagyon sok a tót.
0: A világ legtöbb tója az Kanadában van.
2: Na?
1: Norvégia, Svédország, Kanada.
0: Kanadában.
1: Akkor megjelöljük Svédországon?
0: Ezt tanultuk régen földrajzban.
2: Régen.
1: Ezt én is tanultam. Ebben az országban a lakosság közel fele 25 év alatti. Na, ez jó.
2: Melyik?
1: Ebben lakosság az országban fele? A lakosság közel fele 25 év alatti.
2: Újha.
1: Ez milyen klassz már? Nigéria, Japán vagy Észtország? Na, ki osztja az észt?
0: Na, ez az, amiről ez tényleg full tip lesz.
2: Full tip, igen. Hol?
1: Hát szerintem Nigéria. Szerintem azért Nigéria, mert ott sok valószínűleg igen, kevésbé aha, szabályozott a dolog, és nem az van, hogy ez jó nekik, hanem tehát azt gondolom, hogy ez bár sokan akarnak demográfiailag, hogy több legyen a fiatal, de ez már durva.
2: Jó, legyen akkor Nigéria.
1: Mehet?
2: De menjen, csak azért, mert te jó szoktál lenni az ilyen.
0: Ja, nem tudom, erre nekem sincs. Erre fogalmam nincs. A logikádat élem, hát Japán ja, nem, mert szerintem ott pont, hogy az idősek tisztelete, stb. Észtországot elképzelhetőnek tartom, mert megint egy ilyen kicsit, nem azt mondom, hogy becsapós jelleggel, de hogy ilyen azzal nem vagy képben.
1: Mondjuk nálunk rossz az arány, mert itt kit ismerünk, a Pákót. Na most ő idősebb. És nincs az ellenoldalon két másik. Sőt, három másik.
0: De Pákó kortalan, tehát így ránézel, és így nem mondod meg, hogy legyen hány éves.
2: Tényleg amúgy. Te hány éves lehet?
1: 50 körül.
0: 50 körül van, azt már a Pákó, igen. Hogy hány gyereke van, hát ez, lehet, hogy ő se tudja fejből.
1: Ez az egyetlen ország, az könnyű, amely egyszerre fekszik két kontinensen.
0: Na jó, hát ez könnyű. Igen, ez.
1: Marokkó, Törökország, Kuba?
0: Hát ezt tudjuk, hogy Törökország. Okay. Ugye az egyik fel Ázsia, másik fel Európa.
2: Igen.
1: Na nézzük.
2: Voltunk mindkét oldalon.
1: 2-1, azt nézem, 3-2-1, végeredmény kihirdetve. Amit nem tudtunk, hogy melyik ország majdnem négyszer akkora, mint Franciaország, mégis kevesebben lakják, mint Budapestet. Képzeljétek el, nem Mongólia.
2: Hát akkor melyik?
1: Algéria.
0: Na. Algéria?
1: Jó. Minden más van, okosak vagyunk.
2: Tényleg minden más
0: Algéria nekem
2: találtunk.
0: Kisebbnek rémlett.
2: És akkor Ausztrália volt, hogy szép, tevés.
0: Na, akkor nem, az nem tényleg becsapós
1: azt
0: volt.
1: Azt nyomtam meg?
0: Azt nyomtad meg, igen, én Ausztráliát, igen. Meg. És akkor az becsapós volt akkor, igen, akkor azt jól sejtettem, hogy ott félre akarnak minket vinni, a kis huncutos
1: tényleg?
0: NLC-sek, azt tudományos tényleg. Szaklap.
2: Hmm. Hát igen, mert egyébként meg az volt a kakuktojás.
0: Igen, azért mondom, hogy azt...
2: Válaszok azt közül.
1: Vagy reflexzől megnyomtam, amit én jónak gondoltam.
0: Nem,
1: igen.
0: Az Ausztrália.
1: Igen, de van benne egy fontos csavar, érdekel?
0: Az a teve nem olyan teve?
1: 80%-uk döglött. De tényleg sok van.
2: Nem, idegesíts.
1: Nem.
2: Aj.
1: Az van, hogy Ausztráliában nem a legtöbb teve él összesen, hanem a világ legnagyobb vadon élő, pontosabban elvadult teve állománya, amit úgy hívnak, hogy feral.
2: Akkor nem jól rakták fel a kérdést.
1: Ja, neked mindenről ez jut eszedbe?
0: Hát a teve is
2: hát feláll. Hát feláll a
0: pupuja
2: neki.
0: A pupuja.
1: Fontos a pupufűtés.
0: Akkor ezúton írjon mindenki, akinek feláll a pupuja. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Megnövekedett forgalomra kell számítani a hosszú hétvégén. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. Az EU gyors tesztekkel segíti az ebola járvány elleni védekezést a kongói DK-ban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Sokan elutaznak a hosszú hétvégén, így készülni kell a megnövekedett forgalomra. Néhány fontos tanácsot osztott meg ezzel kapcsolatban Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergomber megyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor előre tervezze meg az útját, nézze meg, hogy az adott útszakaszon nincs-e felújítás, baleset, torlódás, legyen alternatív útvonal, hogyha esetleg dugót jelez az alkalmazás. Az autót készítsék fel az útra, nézzék meg, hogy megfelelő műszaki állapot van-e, mindig teli tankkal induljanak útnak, legyen az autóban ebben a meleg időben hideg víz, feltöltött mobiltelefon mindig legyen nálunk, hiszen hogyha valami probléma van, akkor ezzel tudunk segítséget hívni. Arra mindenképpen számítani kell az elkövetkező napokban, hogy meg fog növekedni a forgalom, nem csak az autópályán, hanem más útszakaszokon is, mindenki vezessen figyelmesen, illetve még ami nagyon fontos, hogyha valaki hosszabb útra megy és érzi, hogy már fáradt, lankad a figyelme, akkor egy pihenőben álljon félre, friss süljön fel, és csak úgy induljon újra útnak, hogyha úgy érzi, hogy az már biztonságos.
1: Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője az MTI érdeklődésére. A lángok megfékezéséhez 11842 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem három tűzoltó autóra volt szükség. A keletkezett nyári szabadtéri tüzeknél 52 esetben indult tűzvizsgálat. Az éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvívő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. Különösen aggasztó, hogy augusztusban három helyszínen hárman vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért, közölte Dóka Imre. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a kongói demokratikus köztársaságban terjedő Bundibugyo vírus variáns okozta ebola járvány elleni védekezés támogatására, közölte a brüsszeli testület kedden. A szükséges eszközöket még e hónapban eljutatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ számára. A bizottsági közlemény szerint az Európai Bizottság az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben további tesztek küldéséről szóló megállapodást is előkészített.
0: Időjárás.
1: Ma a nap nagy részében erősen felhős, borult lesz az ég, a nap csak a délutáni órákban bukkanhat elő, csapadék az előrejelzések szerint nem lesz, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt mindenkinek!
3: Ha-ho!
2: 8 óra 4 perc. Van egy olyan közlekedési info, azt mindenképpen szeretném mondani. A Rába hídvég Kisunyom összekötő úton Sorokpolány térségében két személyautó ütközött össze. Ez abszolút nem itt van, mert hogy ez Vasvár megye, csak annyira jól hangzott.
3: Mi ez a Sorompolány?
2: Sorokpolány.
3: Ja, ja, világos.
2: Sorompolány. Ő a mávos szépség, tudod. Miss Máv 2026. Akinél egy biztos, hogy késik. Neki, ha nem jön meg időben, nem kell aggódni.
3: Minek hívják azt a táblát, amivel jelzik, hogy mehet a vonat, meg nem mehet?
2: Nem tudom, kis színes tábla. Igen, de van annak egy neve egyébként, most nem teszem elekásra.
3: Olyanokkal lehetne őket pontozni,
2: aha,
3: vagy azzal takarhatnák magukat az intim részeken.
2: Aj, de várjál, mert csak két kezük van. Tehát, hogy azért, és hogy három takargatni való lenne.
3: Mindenki választhat.
2: Ja, értem.
3: Na, a lényeg. 19 fok van, és 4 a hűtőnkben, és 29 lesz.
2: Te hülye vagy, 4 a hűtőnkben.
3: Sorompólány. Ilyeneket hozol reggel. Van az Álomharculány, meg a Sorompólány.
2: Erről lehetne egy lárpullár dalt el tudnék képzelni a Sorompólány címmel.
3: Egyébként szerintem simán működne. No, nagyon beteg óráliben nézünk, tehát ez egy jó kis felvezető volt ehhez, mert ugye ma zenegép napunk van, szerdán mindig alkotunk, dalt írunk.
2: Music machine.
3: Uh-huh. Amúgy a tűzijátékról is eszembe jut zenei irány, azt biztos meséltem már, a kedvenc évem az volt, amikor Dudapoppal kísérték a tűzijátékot, azóta tudom, hogy ez egy létező műfaj.
2: Mindig tanulunk ugye valamit, igen. Na, hát mi most az ország tortájáról iratunk, vagy hát nem is az ország tortájáról, az majd a következő órában lesz a téma, Staracsek Ádám cukrász barátunk érkezik majd ide hozzánk, hanem úgy általánosságban tortákról iratunk dalt, mégpedig hát a nagyon extrém zenei stílusokban.
3: Igen, mert ugye maga a torta is extrém, és arra gondoltunk, hogy akkor itt most két extrém kategóriát behozzunk. Egyrészt, hogy a hozzávalókat is randomizálja nekünk a rendszer, már hogy a mesterséges intelligencia. Másrészt a stílusok terén, hát ahogy mondtad, eléggé furcsa dolgokhoz nyúlunk majd hozzá, lesz majd gyerekdal, ráadásul gyerekénekessel. Na, ez mit szólsz?
2: Ez szerintem az úgy az igazi, illetve jódlit iratunk a mesterséges intelligenciával, ezt még sosem próbáltuk, nagyon kíváncsi vagyok.
3: Olyan igazi tirolit.
2: Én úgy vagyok a jódlival is, mint a tűzijátékkal, hogy aki egyet látott, hallott, az már hallotta az összeset. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy az AI ebből mit tud kihozni, úgyhogy ezzel jelentkezünk nem sokára.
3: Van szerinted bárki, aki mondjuk így otthon ül, és azt mondja, hogy na most meghallgatok egy jó jódlit?
2: Szandi.
3: Hát gondolod? De mi szerintem ő sem.
2: Nem.
3: Esetleg, hogyha ott vagy a sörfesztiválon, akkor ott ilyen atmoszféra zenének azt mondom, hogy oké, belefér, de hogy valaki berakja direkt, hogy akkor most jódlit hallgat.
2: Biztos, hogy vannak ilyenek. Minden műfajnak tényleg megvan a maga szerelmese. Miért te leülnél otthon és hallgatnál ilyen mindenféle hörgős death metal?
3: Simán.
2: El tudom képzelni, hajnallal együtt. Gyere kislányom, mutatok neked olyan zenéket, amiket még
3: hallottál. Együtt valami szépet.
2: Áj, de szép lenne.
3: Na, Tomi szokott mutatni nekem néha. Mondjuk az hangulatigényes, de például vannak olyan élethelyzetek, amikor bizonyos műfajokat kíván az ember. Tehát nem nagyon szeretem ezt a bugyuta, dubci, techno, alapú, nem tudom mit, a mély basszusokkal, de amikor vezetek, akkor jól esik.
2: Próbáld meg, hogy legközelebb jódlira vezetsz.
3: Jézusom. Tizé lesz, tömegkatasztrófák lesznek, a lakásod környékén próbálkozhatok?
2: Nem, ott nem, ott ne, azt le fogom zárni, ha tudom, hogy ezzel kísérletezel. Pedig jó dili.
3: Maga a műfaj hozza magával azt, hogy ez gáz lesz. Tehát nem tudom elképzelni, hogy itt valami komoly alkotás kijön belőlünk.
2: Azt én se, de azt igen, hogy vicces lesz, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velünk. Ha pedig van közlekedési infótok, jöhet 0620-978-9785.
0: Ez a nyár hangosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a

0: 2 perc járunk 4:49 után, közben Pétertől kaptunk üzenetet. Sziasztok, én szoktam hallgatni Sramli zenét, van, hogy berakok egy ilyen albumot, és végig hallgatom például takarítás közben, és ezekben előfordul, hogy jódliznak, és szerintem ezzel sokan vannak így ilyen sváb területeken, mint Alsógalla vagy Felsőgalla. Abszolút, sőt, hát jó magam egyébként megfordultam már többször ilyen sváb bálokban, amik egyébként parádés bulik, úgyhogy ezt azért tegyük hozzá kiegészítésként.
1: Jó, mondjuk,
0: nem is a Sramliról volt szó, hanem kifejezetten a jódliról.
1: Abban én is nagy vagyok, a Schneider fánit tudom játszani szintén.
0: Na, a következő ilyen svábába tessék meghívni vendégművészként, akkor Rédl urat, a akciós áron vállalja el a fellépést.
1: Svábbál, akciós áron, ez létezik? Ez a műfaj, ez így egybe van? Jó, oké, megbeszéltük.
0: Majd most feltaláljuk.
1: Jaj, hogy is Schneider Fánika azt mondta, nem kell néki piros szoknya.
0: Azért nagyon jó ez a mai műsor, tényleg. Tehát én is érzem, hogy olyan kulturális magasságokban szárnyalunk.
1: Jó, most érted, jön a 20-ait, mindenki bulizik, majd jön az év tortája, és erre a vonalra húztuk rá a mai témánkat, már hogy zeneileg. A mesterséges intelligenciával iratunk a Mit dob a zene gép rovatunkba slágereket. A mai napon egy gyerekslágert, és egy jódlit. Mind a kettő olyan lesz, amilyen még nem volt. Egyrészt, mert jódlit még nem irattunk, másrészt, mert gyereksláger még abból az aspektusból nem bukkant fel, hogy ezt most gyerek robot fogja énekelni.
0: Gyerekrobot.
1: Mert vannak gyerekrobotok.
0: Igen. Na, kíváncsi vagyok az AI jódlira, de úgy sejtem, hogy először a gyerekdallal kezdünk.
1: Azzal kezdünk, hogy azért legyen benne építkezés, és még egy fontos dolog, hogy a témánk az az volt, hogy dobjon össze nekünk a legfurcsább AI évtortájából néhányat, mielőtt itt megismerjük majd tényleg az idei évtortáját.
0: Kíváncsi vagyok, az Apacuka zenekarnak vannak ilyen főzős dalai, meg tehát ott azért ez előfordul. Gyakorló szülőként azért egy pár éve ezeket így jó párszor végig hallgathattam. Na de akkor hallgassuk meg, hogy milyen is az AI gyerek dal az extrém tortáról.
1: A címet nem cifráztam, következik az év tortája.

0: ezzel töveget lehet
1: osztani. Ennyi elég volt.
0: Ez szerintem, és ez nem tetszett.
1: De az igazság, ez volt a paprita fosatós edition.
0: Igen, ez nem jött be nekem. Ez nem. Ez ilyen izé. Tehát, ha ez berakod, akkor ha erre rákattan a gyerek, akkor ez tipikusan olyan, mint amikor van egy ilyen hangosan csipogós játékod, amit nem lehet elvenni.
1: Leállítottad? Visszatolhatom a patit?
0: Ez nagyon rossz volt. Úgyhogy oldjuk egy kis laza jódlival. Hát, jobbak leszünk. Ezt várom egyébként már a komponálás óta, ami abból állt, hogy beírtam a promptot. A tortás jódli következik, hölgyek, surak.

0: volt.
1: Hans Jodelheim, danke schön. Szép volt, Hansi. Micsoda tiroli hangulat a stúdióban, kérem.
0: Hát hallod, irassunk már még Jódlit vele, máskor is.
1: Jó, hogy mi a Jódlit?
0: Hát nagyon jó volt. Hát a gyerekdal után ez igazi felüdülés. Ez a gyerekdal az botrányos arra
1: legyen
0: volt.
1: Egy charter a Jódliknak számba? Valamelyik nap legyen ilyen Jódlisnap?
0: Egy Jódlistoplista? Jódlista? Hey! Na, ez jó volt, ez tetszett. Ez nagyon adta.
1: Na, hát akkor ennek szellemében.
0: Ennek szellemében akkor tűzijátékozni fogunk, nem sokára Andival kiegészülve.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: Az AI tud verset írni.
2: Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig

0: Kettő perce járunk, 8:30.
1: Hello.
0: Után.
2: Bello.
0: Igen.
1: Andi.
2: Ne hagyjuk, hogy befejezze.
0: 10 percesre zsugorodik. Hát.
1: Micsoda?
0: Ugye?
1: Sem 10 centisre, 10 percesre.
0: Sokan mit meg nem adnának, ha 10 percesre zsugorodik. Jó 10 percért.
1: Rezsugorodik.
0: Na, hogyha még arra zsugorodna.
1: Ugye, tűzi játék?
0: Aj, bizony. Jó 10 perces.
1: Hány patronos?
0: Hát ez sok patronos.
1: Na, Andi, vedd fel a fejhallgatódat, légy egy pillanatra. Szóval, hogy most én azt szeretném, hogy közvetítsünk rádióban egy kicsit tűzijátékot. Milyen a
0: kék,
1: hangulat?
0: Zöld.
1: Piros, piros, sárga, kék. Pálmafalakú. De ez jó, nem?
2: De régen volt ilyen, nem?
1: Ez a kigyulladt a petárdagyár, inkább ez az, nem? Ez már a finálé.
0: Ez már nagyon sűrű.
1: És most egy görög tűz.
2: És itt lenne egy ilyen, hogy...
0: vagy ráadásul az lenne, tudod, hogy nem is bejátszuk, hanem mi magunk így.
1: Hát hallod, amúgy tényleg én a Petőfi Rádión gyerekként hallgattam tűzijáték közvetítést, tehát az tényleg kegyetlen. Kék, piros, piros, kék. Nagyon,
2: ez nem. Kicsit olyan, mint ez a bizonyos NDK-s alámondásos, nem? Ez kb. Olyan lehet.
0: A hangulatát ugyanannyira adja vissza. Igen.
1: De egyébként, mert itt ugye felmerült az, hogy hogyan lehetne spórolni. A témánk az, hogy milyen lesz idén a tűzijáték, mert ugye augusztus 20 előtt vagyunk egy nappal. Itt megoszlanak a vélemények, és nagyon sokan felháborodtak, hogy már évek óta le kéne beszélni a nemzetet a tűzijátékról. Én azon az oldalon állok, hogy szerintem nem. Tehát az, hogy gazdaságosabbá tenni, az egy jó dolog, legyen akár rövidebb, legyen olcsóbb, de ez valahogy így hozzátartozik az évünkhöz. Nekem ez egy fontos pont, meg egy látványos dolog, amit így a gyerekemmel szívesen megnézek, és hiányozna.
0: Engem hidegen hagy nagyjából, tehát hogy én már annyit láttam, hogy az nekem bőven egy egész életre elég, hát én meg vagyok nélküle.
2: Egyrészt, másrészt ma már olyan technikák vannak, itt vannak a drónsok például, szerintem az nagyon jó volt, tehát az maradhatna akkor, meg mondjuk a fényfestés, tehát hogy
0: az menő.
2: Most pont azt beszélgettük mi is, mert ugye Tokajban voltunk nyaralni a csajokkal, és ott például minden este 9 órakor a belvárosban van fényfestés ugye az épület mind a két oldalon. És pont azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha inkább erre mennének most már inkább rá, és ne a tűzijátékra.
1: Egyrészt szerintem ez jó irány,
2: szennyező is.
1: De valamennyi legyen. Tehát, hogy én nem engedném el teljesen a dolgot, de
2: én elengedném.
1: De most ugye ezzel kapcsolatban nagyon sokan írtak alá petíciót, meg vélelmezték a témát, és

0: alapjáraton van erre egy reakció is, tehát most tényleg gazdaságosabb lesz a tűzijáték, rövidebb lesz, és 10 perc lesz maga a fény, audio, mindenféle show, és nagyobb hangsúly lesz ezeken, amiket mondtál, de hogy az a lényeg, hogy a tűzijátékból azért valamennyit megtartottak, ami szerintem nem baj.
1: Meg ugye a másik, ugye általában ugye például a kutya tulajdonosok, ők nem nagyon szokták szeretni a tűzijátékot, és szerintem ez abszolút érthető, tehát hogy így az állatok szempontjából is ez egy olyan dolog lenne, amit jobb lenne hanyagolni, bár nem tudom, mennyire trendi manapság rádiós műsorvezetőként fontosnak tartani az állatvédelmet, de én megmaradok.
0: Ez most nem téma.
1: Én megmaradok ezen az oldalon, mert én számomra is. Azért nagyon fontos dolog.
2: Hát igen, én egyébként nagyon sok ilyen tűzijátékos időszakot végigéltem egy olyan kutyussal, aki nagyon nem tudta elviselni, és sajnos a gyógynövényes ilyen nyugtatós dolgok se nagyon váltak be nála.
0: Hát de minek viszed ki akkor a tűzijátékra?
1: Nem kell kivinni, de hajte.
2: Nem. No,
0: de a kutyák is szoktak tüzelni, nem?
2: Hát szoktak, de az enyémek nem.
0: Ja, világos.
2: Jó, nincs
0: értem, én azt hittem, de akkor rúgjatok belém, ha nem értetek egyet, én azt hittem, hogy ez a jó kompromisszum. Meg én erről meg is vagyok győződve, tehát, hogy szerintem, mint egy kompromisszumos megoldás kell, azt gondolom, hogy a 10 perc az egy olyan dolog, amit alá tudok írni én tűzijáték kedvelő, és alá tudtok írni ti, akik azt mondjátok, hogy ne legyen. Ez nem jó?
2: Figyelj, kompromisszumként elfogadható, az az igazság, hogy ugye mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy ilyen esetben az állattartónak is van felelőssége, hogy a kutyusa ugye ne szökjön el, és figyeljen oda rá, és tényleg akkor maradjon otthon, mert azért felelősséget vállalt érte. Másrészt meg ugye itt van ez is, hogy igazából tényleg én feleslegesnek tartom, de aki annyira szereti, annak most oké legyen ez a 10 perc, de tényleg környezetszennyező is. Tehát,
0: amúgy,
2: hogy
0: ez egy jó kérdés, amit most így bedobtok, hogy miért nem lehet, mert tényleg mindent lehet csinálni, miért nem lehet csinálni nem környezetszennyező és hang nélküli tűzijátékot. Megmutatom, tehát itt a tűzijáték, és most mutatom hang nélkül.
1: Mert a látvány adott, mert ugye effektíven nem azért tetszik az embereknek, mert puffog.
2: De amúgy milyen lenne hang nélkül,
0: mert a Forma 1-ből hiányolják a
2: hangot. Ugyanúgy élveznéd? Végül is igen, mert a fényjáték, ott is van zene. Tehát valamilyen zene kell, mert különben megérted, állsz a csöndben és nézed.
0: Vagy lehetne olyan, hogy igen, hogy akinek kell, annak bejátsszák fülhallgatón. Tehát bekapcsolja a rádiót és azt hallja.
1: Silent party.
0: Olyan hangosra rakod, ahogy akarod. Igen, Fecó az én emberem. Egy évben kétszer lehessen már kibírni. Gyerekkoromban két hetente volt tűzijáték. Nekem a tűzijátékból csupa pluszos élmény van.
2: Nem tudom, hol laktál, de
1: Fecó, tudod, ez így megy. Tehát, hogy régebben még két hetente, aztán már csak évente kétszer. Hát az nem csak a tűzijátéknál van így, drága barátom.
0: De hogy nekem egy rossz élményem van a tűzijátékkal, amikor autóval mentünk be a városba, és hazafelé apu ideges volt, mert mentünk vissza, és akkor nagyon nagy dugó volt, meg mindenhol torlódott minden forgalom. Az rossz élmény volt, de nekem csupa ilyen kellemes élmény. Még volt ez a katasztrofális tűzijáték is, amikor ez a szélvihar volt, meg az esőzés. Ott is ott voltam, ott Titanicosat játszottunk a villamos sinen, és amikor lesodort minket onnan a szél, akkor vettük észre, hogy na, ezt tényleg komolyan kell venni, és akkor azt hiszem a Calvin téren a templomba menekültünk be, és akkor ott aludtam.
1: Az igen.
0: Voltak sztorik, tehát nekem a tűzijáték nem... Ti nem mentetek gyerekkorotokban, vagy fiatalkorotokban barátokkal? Nekem
1: de
0: az
1: mentünk,
0: első szerelmem
1: mentünk.
0: Az tűzijátékon volt, az Ovis Lívia.
1: Oh.
2: Jaj, de aranyos.
0: Arra, az is megvan. Tehát, hogy a tűzijáték, azt szerintem, akkor, mikor voltunk ilyen különlegesebb Disney parkban, igen, ott is a tűzijáték, az nagy attrakció volt ott a vár felett. Tehát, hogy én nem iktatnám ki a műfajt, lehet, hogy kicsit közelebb hoznám a természet barát vonatkozását. Tehát, ki tudja, lehet ezen dolgoznak is amúgy.
1: Amúgy, az nem egy hülyeség, tehát én is azt gondolom, hogy mindenféleképpen valami kompromisszumot kellene kötni, meg kellene ebből engedni. Engem az se zavar, ha van tűzijáték, de ha nincs, tehát hogy az sem, mert hogy mondom, engem teljesen hidegen, hogy megmondom őszintén.
0: Amúgy meg maga a fénysó, meg drónsó, az tényleg nagyon klassz, és itt mondtam, hogy reggel, mikor jöttem ki a mély garázsból, már láttam, hogy próbálták ezeket, hallgatunk írta, hogy Bicskéről is látszott már, tehát hogy az egész héten ezt próbálgatják, maga az is látványos, ahogyan ez az egész összeáll. Spórolás szempontból nem tudom, hogy elegendő ez, lehet, hogy a drónsot meg kéne oldani egy drónnal, vagy...
1: Az látványos lenne.
0: Vagy tényleg ilyen torta tűzijátékokat dobálni a Duna fölé, és valaki meg elkapkodja, hogy akkor még olcsóbb legyen, de most azt láttam,
2: hogy valahogy... Vagy mindenkinek adni egy ilyen, tudjátok ezt a, nem tudom, hogy hívják, ami az a pálcika, tudjátok, és abból...
1: Csillagszóró?
2: Nem, hanem van ez, amiből csak ilyen kis izé fény jön ki, tudod, ez a puff-puff.
1: Jaj, tudom.
2: Na, hát mindenkinek adni egyet a kezébe, és akkor
0: mindenki egyszerre sül el a Dunaparton.
2: Na, ilyen még úgy sem volt.
0: Szépen. Jó, egy dolgot mondjatok még, kérlek, hogy most itt a tűzijáték a megtakarítás szempontból az életetekben mi lenne az, amit 10 percesre kéne zsugorítani, hogy jobban járjunk?
1: Nálam ez nem publikus. Andi, a te válaszod után zenélünk.
2: Nem.

0: kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Ismét vár mindenkit a Mikeskelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Malép államfői hivatalába Baka András. Ingyenesen lehet parkolni Esztergomban a hosszú hétvégén. Több mint 200 ezer látogató volt a kurultájon. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Malép államfői hivatalába Baka András az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek. A legfőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én, azaz a mai napon lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbizatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Esztergomban a mai naptól egészen 23-áig az államalapítás ünnepére való tekintettel a parkolás a város teljes területén ingyenes. A város hivatalos honlapja felhívja a figyelmet, hogy augusztus 24-től a parkolás újra díjköteles lesz. Ismét lesz kertmozi Naszájon, augusztus 22-én a Búcsú téren 20 óra 30-tól a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot vetítik. A program ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. Több mint 200 ezeren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A háromnapos eseményen több mint 50 ingyenes program várta a látogatókat, köztük tudományos és ismeretterjesztő kiállítások, hagyományőrző bemutatók, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett látványos programok. Az idei kurultáj egyik különlegessége az Európában elsőként kiállított ordoszi hun királyi korona szabad másolata volt, amely Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 9 óra múlt 4 perccel, és ahogyan a videóban, a Facebookon már láthatjátok, Andival ülünk itt most ebben az órában, Roland fogyókúrájára hivatkozva. Kiment a szobából, egyszerűen nem bírta elviselni azt a rengeteg édességet, ami megérkezett ide. Staracek Ádámmal, ő most a vendégünk itt a stúdióban, Mestercukrász. Szia, üdvözlök, hát sok szeretettel.
3: Mindenkit.
2: Hát itt még mondhatnék érdemeket, rengeteget. A Jánoska cukrászda, cukrászda vagy vezetője vagy, a korábbi évtortájának az egyiknek a megálmodója, a komáromi kislánynak, tehát hogy, és hát szerintem, hogyha csak annyit mondunk, hogy Staracek Ádám, akkor mindenki ezt tudja itt a környéken, remélem. És hoztál magaddal évtortákat, ezért vagyok a legnagyobb zavarban, mert alig várom, hogy megkóstoljuk ezeket, ugyanis megvan az idei év néhány befutója. Néhány napja nézegettem, hogy kik a top 6-os fogat, akik bejutottak, és szerintem nem volt idén könnyű dolga a zsűrinek, de ítélmegezte.
3: Hát rekordszámú nevezés érkezett, közel 60 nevezésből kellett a szakmai zsűrinek kiválasztani. Én is neveztem amúgy, de most nem sikerült bejutnom, így több év után megpróbáltam újra.
2: Bocsánat, itt egy pillanatáról meg, hogy miért? Tudom, hogy tavaly már nem, meg több évig nem, most idén miért mégis?
3: Éreztem magamban újra valami inspirációt, vagy nem tudom, valami fordult megint a fejembe, hogy akkor megpróbáljam. Idén, hát így a versenykírásban, hát így kettő alapanyag volt kiírva, hát így a rögös túró és a tejföl. Uh-huh. Hát ezeket vagy mindkettőt, vagy akkor egyiket fel kellett a versenynevezésbe használni. Én kettő tortával indultam, hát most nem sikerült tovább jutnom, így is úgy volt első körben, hogy azt mondták, hogy akkor a versenynevezésen már nem tudják fogadni, mert már hogy megtelt az első kör, de hogy lehet, hogy lesz egy második, és lett egy második kör, és akkor oda akkor vihettem a tortákat.
4: És akkor a tiéd az hogy nézett?
2: Mi volt a tiéd?
4: Milyen
3: hát
4: volt?
3: Így a túróval próbáltam egy ilyen vajkrémes, hagyományosabb verziót picit az én ízvilágommal, meg hát így a nézeteimmel kombinálni. A másik az egy tejfölös volt. Hát igazából megcsináltam oda a versenyt, és utána aztán a pultban nem is készítettük őket, mert így akkor, hát így elúsztak akkor.
2: De gondolom ez valahol egy gyász, nem? Tehát feltételezem, hogyha te ízvilágod volt, akkor ez neked egy nagy kedvenced lehet.
3: Hát azért volt már közel 10, hát döntőbe jutott tortám, azért tudom már 10-szer, hogy milyen ott lenni a döntőbe, hát úgy a top 5-ben.
2: Nem is emiatt,
3: hát
2: hanem
3: most
2: csak
3: ez
2: úgy,
3: is benne van így a pakliba, persze.
2: Elképzelhető, hogy azért ezt a tortát nálatok meg lehet majd kóstolni, vagy ezt úgy zárójában raktad, hogy akkor nem?
3: Egyiket sem, mert mindegyik munkaigényes, és azért nem is vagyunk sokan a csapatban, és így azért ez is, hát így felemészti az energiákat, azért hát így ezt a kettőt is rengeteg munka készíteni, meg azért közel 10 országtorta kapható nálunk szinte állandóan, ami azért itt magas szám, úgyhogy meg azért közel 70 féle süteményt állandóan készíteni, és akkor berakni mellé még egy 71., 72. olyat, ami még bonyolultabb, munkaigényesebb, azért meg mellette a fagyi rendelések, minden, úgyhogy...
2: Tavaly nagyon szivatos volt egyébként az évtortája. Nem tudom, hogy a tavalyit készítitek-e még, de ugye ott volt az, készítjük, hogy így álló vonalak voltak benne, vagy hogy kell ezt fogalmazni?
3: Hát ilyen legyező formába kellett, de visszhang alapján senki se szerette készíteni, mindenki már várta, hogy legyen vége. Nálunk amúgy még most is kapható lesz.
2: És a cukrászaid megmaradtak? Tehát, hogy vagy kértek emelést?
3: Senki se díjazta, hallottam a dünnyögést, dörmögést mindenkitől, de ez ilyen országos szinten volt. Amúgy most is kapható lesz a torta, 485 helyen, ahogy néztem térképen, hát meg lehet nézni a cukrászat.net oldalon, hogy ez hol kapható, augusztus 20 körül, utána sok helyen biztos, hogy nem lesz, nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz, sőt, még talán jövő ilyenkor is.
2: De amúgy ez nekem mindig ilyen izgalmas, hogy most van egy évtortája, országtortája, és gyakorlatilag ezt most mindenki megkóstolja egy napig, de hogy utána fennmarad, de meg lehet-e még kapni, meg mennyi marad fenn?
3: És ez már ez
2: sok.
3: A 20. országtorta verseny, cukormentesből hát 15. és azért 20 tortából sok nem maradt fenn, talán a régebbiek, az őrség zöld aranyát mondják nagyon
2: sokan. Az volt
3: sokan.
2: Nekem nagyon nagy kedvencem.
3: Hát itt akkor környéken akkor azért a komáromi kislányt
2: is. Meg a komáromi kislány, ezt a kettőt tudtam volna találni.
4: Technikában egyébként hol helyezkedik el ezek között? Tehát, hogy mennyire nehéz?
3: Hát ebbe is sok főzési folyamat van, azért több tésztás, azért munkaigényes, de hát ugye a tavalyihoz képest sokkal-sokkal barátibb.
2: Mielőtt kielemezzük ezeket, nekem még egy ilyen kérdésem van, amin már régóta gondolkozom, hogy itt is lehet ilyen sláger recepteket belerakni? Tehát, hogy az embert nem az érdekli, hogy ő a legjobb tortát csinálja meg, hanem az érdekli, hogy ő az aranyat akarja elhozni, akkor vannak itt olyan fogások, hogy mit tudom én most a popzenében ez a menő, tehát hogyha rakok bele egy kis, mit tudom én, darált kurkumát, vagy őrölt, akármint bazsalikomot, akkor meg fogom nyerni?
3: Hát lehet kísérletezni, mint fagylaltversenynél is, hogy hackeset is próbáltak, de most igazából hát így a tortáknál is, hát versenykírás volt, hogy legalább 40% tésztát tartalmazzon, akkor valamilyen betétet szoktak általában hát így a cukrászok hozzá, akkor egy ropogós réteget, több ide textúra legyen benne, az a lényeg. Tehát igazából valamilyen szinten már sok minden fel lett használva, és hát sok új lehetőség nagyon már nincsen, így azért torták fronton.
2: Hát igazából háromfélét is hasznos nekünk, és kíváncsi vagyok, hogy
3: a
2: ezek fennmaradnak-e.
3: Igen, a finomságforrás, amit még a Forrás Rádióval közösen alkottunk meg itt a nézőknek a szavazataiból, és az is akkor, hát az egyik választott alapanyag a túró lett, és elhoztam itt érdekességként, mert az is egy ilyen túrós tejfölös, és hogy akkor azt is megkóstoljátok, hiszen ti azt talán még nem kóstoltátok.
2: Itt most tehát ezt a három tortát fogjuk tesztelni, az egyik a Magyarország tortája, a bíborfehér, ez az idei.
3: A cukormentes szilvafácska, és akkor a finomságforrása.
2: Így van, ami pedig Komárom-Esztergom vármegye tortája, illetve nem sokára már megye tortája lesz, nem? Tehát, hogy most megint igen, vissza kell belőle venni ezt is. Jó, nem sokára kóstolunk tényleg, még mielőtt belekóstolunk. Szerinted ebből a háromból valamelyik, én bízom benne, hogy a finomság forrása, de hogy valamelyik fenn fog maradni, meg még hosszú távon kapható lesz nálatok?
3: Hát nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz.
2: Úgy de jó.
3: Bíborfehér.
2: Na várjál, akkor beszéljünk az ország tortájáról, a simáról, a sima kategóriáról, itt a bíborfehér.
3: Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz, és egy mandulás tejcsok is ropogós.
2: Hűha! Andi, köszönjük szépen ezt neked, Ádám, de vedd a kezedbe kérlek a tiédet is, mert mindegyikből hozott nekünk több verziót. Már most mondom a drága hallgatóinknak, hogy a stábnak
3: hozta. Hát nem több verziót, egy verziót.
4: A stábnak hozta, de megesszük.
2: Igen, de megesszük. Igen, tehát hogy a több verzióból hozott mindegyikből.
3: Aha. Most kóstoljátok a bíborfehért.
2: De várjál, úgy akarom, hogy minden réteg meg minden jöjjön.
4: Hányadjára sikerült egyébként elkészíteni?
3: Hát ilyenkor fix a recept, és elsőre
4: sikerül ilyenkor?
2: Ez de durva. Uh-huh. Ez nagyon
3: hát
2: finom.
3: Igazából hasonlókat csinálunk meg most. Tészta. Most hasonló tésztákat hát mi is szoktunk csinálni, most a betét is. Hasonló receptúra, mint a régiek, most egy tejfőmusz és a túróbetét is.
2: Tudod, mi a durva az egészben, hogy amikor én láttam ezt, hogy mi az idejének a neve, én azt mondtam, hogy ez engem idén nem érdekel. És most, hogy megtudtam, hogy túró tejföl, és megkóstoltam, azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem.
4: Tehát nekem ez, a sajt hiányzik
2: az ízlésvilágomhoz, ez nagyon-nagyon közel áll. Én esküszöm a tejfölös ízt is érzem, a túró nagyon jó, hogy ilyen kicsit rögösebb benne, és ez is tetszik, hogy nem ilyen halálédes. Tehát van benne egy kis édes ezzel a lekvár szinttel is, de hogy hozzám ez ízben nagyon közel áll, ami most itt kikeveredett, és végre nem egy ilyen túlflancolt dolog, hanem azt mondom rá, hogy ez egy ilyen hétköznap is kérem, nyári szerethető, lazább, könnyebb íz.
3: Picit másabb, mint az eddigiek, mert eddigiek általában nagy részén csokisabbak voltak, vagy valami olajos magot jobban tartalmaztak, és azáltal picit olyan töményebb tartalmasabb volt, ez most egy picit másabb kategória lett, így, hát így már így csak a versenykiírásból adódóan, hogy tejföl és túró, hogy nem az, hogy valamilyen csoki alapjáraton, hogy ami azért tartalmasabb, nehezebb.
2: Azzal egyetértesz velem, hogy az a jó sütemény, meg az a jó torta, ami gazdag, tehát amiben a tésztával szemben a belbecs az fölényben van?
3: Most ez is olyan, hogy embere válogatja, most mindenki más szeret, van, aki nem szereti például hát a vajkrémese, valaki szereti a vajkréme, valaki 50 éve ugyanazt teszi, hát a cukrászdában sokan úgy jönnek be vendégek, hogy akkor vesznek egy szelet országtortát, meg vesznek mellé minyon, túró, kockát, krémest, van, aki azt mondja, hát ránéz, hogy ő inkább meg se kóstolja, ő inkább hát marad ugyanannál krémest, vesz túró, kockát, stb. Van, aki meg aztán...
2: Hát ez szerintem ez zseniális. Andi, te hogyan minősíted?
4: Nagyon finom, tényleg.
2: Fölkerül a topra? Hát, neked annyira nem? Nekem nagyon?
4: Még gondolkodom, de amúgy tényleg nagyon finom.
2: Jó, a stát többi tagjának
4: is adom. Én is nagyon szeretem a túrós süteményeket, úgyhogy ez nálam is nyerő. Ez most a tavalyi annyira nem ízlett, de ez
2: nekem is
4: finom.
2: A tavalyi egy kicsit így mellékvágányra keveredett valamiért, de ez az ideje.
3: Hát tavaly, hogy kiírásban hát úgy volt, hogy a dobos tortának hát az elemeit tartalmazza, és akkor egy ilyen újra gondolt dobos torta volt. egy megy zselé réteggel, ilyen állegyező formában, úgyhogy abból kellett dolgozni.
2: Ebben most mi volt, ami roppant?
3: Hát egy ilyen mandularopogós volt az aljában.
2: Ez is kifejezetten jó tényleg, hogy erre is itt figyeltek. Közben azt nézem, hogy a top 6, ami így bejutott, meg top 10 ilyeneket látok a listán, ezt hoztad volna ki elsőnek, te is? Abból, ami mondjuk így a top néhányban volt?
3: Hát ott a zsűribe beülni azért kicsit nehéz, hiszen én például zsűriztem a Győr 750 tortát, és azért ott is megosztó általában. Azt, hogy én mit hoztam volna ki, nem kóstoltam így a többi tortát, kinézet alapján pedig csak lehet gondolni, hogy mit tartalmaz, hogy tartalmaz egy torta. És azért itt is van úgy, hogy fejlődik a torta, hiszen háromkörös zsűrizés van, hogy ami az első körben van, lehet, hogy egy teljesen más torta lesz a harmadik körben. És így az alapján kicsit nehéz így.
4: Hát azért a ti ízlésetek is azért más és más.
3: Igen, és itt egy szakmai zsűri dönti el a tortát, nem úgymond egy közönség, vagy akik itt fogyasszák véglegesen, hogy az emberek, hanem a szakma cukrászok ülnek ott heten a zsűriben, és ők döntik el, hogy akkor mi legyen Magyarország tortája.
2: Amúgy jó volt az idei zsűri? Tehát így a cukrász szakmában elismert, általatok hát, elfogadott
3: persze,
2: emberek?
3: Persze, úgy válogatják össze, hát hogy az ipartestületből a zsűrit is. Most hát vannak állandó tagok, és vannak, akiket ott azért cserélgetnek, hogy aki nem vállalja, vagy éppen elvállalja idén, vagy aki szeretné, vagy nem szeretné.
2: Nagyon fontos kérdés. Holnaptól ezt mindenhol, azokon a helyeken, amiket mondtál, lehet
3: ott
2: majd kapni?
3: Ott a térképen lehet, igen meg 485 hely.
2: De hogy ahol ilyet kapok, ott biztos, hogy jót kapok? Vagy van különbség, hogyha mondjuk nálatok veszem meg, vagy máshol?
3: Ebből mindig gond szokott lenni, hogy eltérnek a receptől, vagy éppen nem tudják elkészíteni, vagy éppen nem úgy sikerül. Augusztus 20 környékén vannak, ahol azért nem teljesen úgy sikerül a torta, vagy éppen hasonló lesz csak, de azért ez így mindig nehéz dolog.
2: Tehát többnyire cukrászda garancia.
3: Fix a recept, igen. Akkor a cukrászdák általában azért már úgy, hát hogyha valaki már azért hát tapasztaltabb kóstol, akkor azért tudja, hát azért tapasztalja, hogy hol jobb, hol kevésbé. Régen például voltak úgy, akik jöttek, hogy akkor megkóstoljuk akkor tieteket is, meg akkor itt is voltunk, ott is kóstoltuk, és akkor úgy rangsorolnak.
2: De nincsen egy ilyen fegyveres cukrásztestület, akik haberővel körbejárják holnap a különböző cukrászdákat?
4: Nem, egyébként igen, ez
3: érdekes. Már voltak, zártak így a készítéstől, hogy nem készíthetik, mert hogy igazából köze nem volt a tortához, meg hogy kicserélték az alapanyagokat, olcsóbították nagyon, stb. Ez mindig ilyen nehéz
4: igen,
3: dolog.
4: Ez azért az, hogy ellenőrzik-e, mert én például az Őrség zöld aranyánál tapasztaltam
3: voltak,
4: azt,
3: igen, meg az én tortámnál is voltak elég érdekesek.
2: Tehát, hogy ettél jót is, meg rosszat is.
4: Igen, és ott is például kinézetben is voltak különbségek is, meg állagban is, és az a rossz ilyenkor, hogy ha mondjuk a rosszat kóstolja meg először az ember, akkor igen. Igen.
2: Jó, akkor mi jól kezdtünk szerintem, de maga a cukrászda is egyébként lehet egyfajta garancia. Itt van a cukormentes, ami nekem szívemhez külön közel áll, mert bár nem vagyok cukorbeteg, de amiből tehetem a diabetikus vagy a cukormentes verziót fogyasztom, erről mit kell tudni?
3: Ez szilvafáska névre hallgat, szilva, dió, fahé, így az alapízvilág.
2: Ez lesz, ami tőlem messzebb szerintem
3: ez
2: a fahé.
3: Ez így a mamájának egy ilyen története, hát így a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte.
2: Ja, hogy itt történet ez is
3: egy,
2: van.
3: Hát itt egy ilyen történethez, hát így mamájához, aki főzte otthon a szilvalekvárt, és akkor ő azon nőtt fel, és akkor így azért lett így akkor szilvás neki a torta.
2: Már is egyel közelebb hoztad, most akkor ezt kóstoljuk. Közben mesélj arról, hogy tudom, itt van valami kalórialimit, nem?
3: Tehát,
2: hogy
3: 250 kalória körül kell belőni maximum egy szeletet, igen. Itt egy pontos kalóriaszámítással kell a tortát, akkor például akkor az édesítőszerek is limitálva vannak, itt egy alapanyaglista van, hogy akkor miből lehet használni, miből nem lehet használni, hogy akkor esetleg miből mértékkel lehet használni. Én is neveztem már a cukormentesre, sikerült is egyszer második helyezést elérnem, hát akkor egy csokis piros ribizlis tortával.
2: Ez jó, ez nagyon jól hangzik. Olyan van nálatok? Ebben megyek?
3: Az már nincsen, no. Viszont egy másik van, az ugye a vendégeknek a visszajelzése alapján jobban sikerült. Cukormentes az mindig nehezebb, mert azért súlynak is meg kell lenni, hogy azért legyen egy olyan 10 deka per szelet, és akkor 250 kalória, és hogyha most valami finomabb, abban azért van kalória, és akkor mindig le kell csalni, és akkor hol lehet lecsalni, és akkor mindig akkor picit egyszerűsíteni kell a tortán.
2: Nekem ez karácsony ízű. Az én ízlésemtől egy kicsit messzebb áll, de nagyon jó az, hogy a fahé nem egy ilyen tolakodó fahé, azt nem szeretem, hogy az mindent elnyom, hanem egy ilyen utóíz inkább.
4: Finom, nagyon, nagyon.
2: Andi, és minős, a dió is ebben van is benne. Van, ami majdnem roppan, hát ilyen diósan roppan.
3: Epekán dió az aljában.
4: Fú, de jó.
2: Ez nehezebb, nem? Mert ebben kevesebb a tartás, tehát hogyha meglököm oldalról, ez egy kicsit ilyen kocsonyásabb.
3: Másabb jellegű torta.
2: Azt tudod, hogy hány kalória egy szelet a másikból? Tehát, hogy...
3: Nem.
2: De sokkal több?
3: Szerintem azért igen.
2: Sokkal, hát nekem egyelőre a túrós vezet, de egyébként meg lehetne csinálni ezt egy cukormentesre? Vagy az gáz lenne?
4: A túrósat?
3: Persze, hogy meg lehetne csinálni, viszont kalóriát tartalmazna, hiszen azért a persze. túró és a tejföl, a tejszín.
2: Persze.
3: És általában, hogyha most mondjuk egy cukormentesnél kalóriát szeretnénk csökkenteni, akkor jön képbe a tojásfehérje, hab és egyebek a muszokhoz, ami picit azért úgy, hát azért vesz ki a, hát ugye az összképből kalóriából, úgyhogy cukormentesen lehet, csak akkor picit mindig olyan lelketlenebb lesz egy sütemény, hiszen azért a cukoralkoholok, a cukorpótlók azért nem adnak egy olyan tehetségérzetet, hogy az ember megeszi, és marad az emberbe egy ilyen kis ürességérzés.
2: Na, hogy megkérdezlek adáson kívül a cukormentes ékásáról, mert ott azért vannak gondolataim, kíváncsi vagyok a szakmai véleményedre, bár mondjuk gondolom a szakmátokban azért a ékás az egy lenézettebb műfaj.
3: Hát most, ahol van rá igény, akkor megcsinálja az ember.
2: Jó, akkor menjünk tovább a szakmailag relevánsabb kategórián belül. Itt van a finomság forrása, ez a Komárm-Esztergom vármegye tortája, és ebben ugye a Forrás Rádió is benne van, remélem ízben
3: igen, és
2: is.
3: Ez egy ilyen közösen összehozott torta.
2: Erről mesélj egy kicsit.
3: Hát úgy volt, hogy a közönség szavazás alapján a túró, karamell, és a dió volt így az alapanyagok, akkor a diót picit sejmesítettem egy kis mandulával hozzá, akkor sárga barackot raktam bele még pluszban, mert így az alapkoncepció picit, hogy hiányoltam belőle egy kis savat, és akkor kapott egy sárga barack zselét, egy ilyen házi sárga barack lekvárossal, és akkor a túróhoz raktam még egy kis tejfölt, hogy kicsit olyan háziasabb ízileg legyen. És akkor a karamell pedig akkor a tetején egy ilyen zselé formában. Plusz akkor a karamell, hogy egy ilyen hát egy diógrillásból van akkor egy ropogós rétege még, és akkor ott akkor így a dió karamell.
2: Andinak volt egy tök jó kérdése, és azt akarom erre is áthúzni, hogy mondhatod, hogy amikor megkapjátok a receptet, akkor azért ez úgy elsőre sikerül, de egy ilyen hány rossz, vagy majdnem jó torta kidobásával jár, mire eljutsz ehhez a szelethez.
3: Hát kidobva egy selet belőle, mert azért
2: az jó, ember ezt
3: azért
2: volna.
3: Úgy gondolkozik rajta, hogy hogy lehetne, mit lehetne, és azért ezzel dolgozunk nap, mint nap. Azért
2: jó, akkor hány majdnem torta volt, mire
3: ez? Négy-öt körülbelül, de hát úgy a negyediknél és az ötödiknél talán már csak ilyen apró finomítások, hogy akkor picit több sav legyen itt, vagy akkor éppen picit édesebb, kevésbé édes, és az arányok változtatása.
4: Egyébként, amikor elkészült, akkor ezzel jó célt is szolgáltunk, mert ugye azt hiszem a 100 forintot a bevételből,
3: igen,
4: ugye, hogy egy szelet után, 100 forint ugye a segítőkéz a kutyákért, nem a segítőkéz a kutyákért, a gerecse, igen, a állatvédő, szurkolók az állatokért, gerecse, igen.
3: Igen, és akkor minden szeletből akkor ők lettek támogatva, és igen. Akkor így karácsony előtt is csináltam egy ilyen kisebb megmozdulást, akkor pedig hát a komáromi rexesek kaptak belőle egy kis.
2: Tehát tulajdonképpen támogatást. Ez az állatbarátok süteménye is. Mm-hmm. Jó, ez
3: hát
2: tök jó.
3: Az lett belőle akkor egy ilyen kezdeményezés.
2: Én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert...
3: esetleg ezt úgy fel tudnánk majd idézni, vagy egy újabb valamit belőle kitalálni.
2: Ebben minden ott van, amit szeretek. Van benne túró is, sárga barack is.
4: Én ezt akkor kóstoltam egyébként.
2: Te kóstoltad már? Én még nem.
4: Igen. De megkóstolom, még egyszer, most már elfelejtettem, mert azóta nem ettem.
2: Ű, de jó. Ez a bajnok.
4: Igen.
2: Drága hallgatók.
3: És ezt azért hoztam el, hogy ez is túrós tejfölös.
2: Támogassátok az állatokat. Ezt beneveszetted volna ide
4: is? Igen, én is pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt lehetett volna.
2: Ezt meg is eszem.
3: Szerintem beneveszettem volna.
2: Hát ez isteni. Most ti hallgassátok az aláfestő zenét.
4: Meg a csámcsogásunkat.
2: Mindig jó, amikor rádióban kóstolás van, nem? Tehát,
3: hát hang alapján a vendégek, és vendégek, hát a hallgatók is érzi.
4: De mind a három torta nagyon.
2: Tavaly volt olyan hallgató, aki becsöngetett, hogy maradt-e. Nem marad, most mondom, nem marad. Nagy a stáb. Hát ez valami isteni.
3: Hoztam még kettő-kettő szeletet.
2: Dehogy hoztál, nehogy már itt a hallgatók. Mindent a hallgatók
4: érdatom. Ez nem
3: hogy kisorsolhatod.
2: Milyen további tortákról beszélsz, hogy nem sorsolunk. Tortát nem sorsolunk, ez nem vicc. Hű, hát, amit még akartam. Ezeket el tudja készíteni otthon egy házi asszony?
3: Hát a recept az titkos, hát így december végéig. És onnantól akkor az ipartestület kiadja, otthon is meg lehet próbálni, de én otthon, hát ugye a kiskonyámban biztos, hogy neki nem állnék.
2: Várjál, elküldöm a ChatGPT-t,
4: hogy fejtse meg. Meg az alapanyagoknak az ára sem a legolcsóbb,
3: nem? Hát láttam tehát, már amúgy ilyen sütögetős csoportban, hogy hasonlót csináltak, de az, hát ott a hölgy, aki felrakta, ő felrakta, hogy glutén és tejmentes verzióban készítette, meg talán még szénhidrát csökkentett is volt, hát most külső alapján ki lehet találni meg, hogyha az ember most tudja, hogy miket tartalmaz, de pontosan nem lesz ugyanaz, hasonló. Most aki ilyenekkel dolgozik, azért kb-ra ki tudja úgy következtetni, hogy mi hogy lehet.
2: Nézegetem itt egyébként a véleményeket, nagyon, nagyon pluszos az idei, szerintem ez jól fog működni, vagy ezt szeretni fogják.
3: Majd, hát majd így a vendégek döntik el.
2: Amúgy megérős, már hogy maga az ország tortája, vagy az év tortája, tehát hogy ez egy olyan dolog, ami egy cukrászdának jó biznisz, vagy inkább egy presztízs?
3: Is. Sokszor, hát például a tavalyi, úgy a munkaidőt tekintve nem teljesen volt annyira megérős, és inkább nyűg volt sok esetben, de hát hogyha vállaljuk, akkor vállaljuk.
4: Melyik fogy nálatok egyébként a legjobb, a melyik ország torta?
3: Nálunk egyértelműen, hát a komáromi kislány.
2: Uh-huh. És ez egyébként ez tényleg olyan is, hogy,
3: és
2: hogy
3: le a kalapa. És az már 8 éve volt, és még hát úgy sokszor van az, hogy akkor akár az ország másik végébe, hogy az eredeti helyről, hogy az eredeti hát tortát szeretnék vinni, és akkor hát akár eljönnek hát így Nyíregyházáról, Debrecenből.
2: Ja, igen, mert hát hogy tényleg,
4: mindig
2: igen.
4: Az a legjobb,
3: és
4: ami az eredeti.
3: Persze, igen. Hát eredeti helyen, hogy ott azért tartják nagyjából.
2: És nyilván most azért erre rákészültetek, feltételezem,
3: több
2: hogy holnap.
3: Szerette, persze.
2: Igen, ebből bőven. Ez mit jelent? Megint túlórázott mindenki, vagy azért idén nem volt annyira durva, mint tavaly?
3: Hát túlórázott mindig van.
2: Igen, van. És akkor vannak ilyen megrendelések már előre, vagy várjátok a vendégeket?
3: Persze, hát ugye egész tortákat is már többet rendeltek belőle. Meg ilyenkor picit többet rendelnek azért mindenből, hiszen akkor ilyenkor komáromi kislányt is rendelnek, akár vagy másik ország tortákat is jött rengeteg, balatoni habosmagyaró, meg akkor most is láttam több régebbi nevezésemet is, a tétényi áfonyás, aranyribiszkét.
2: És veled mi a helyzet? Azt hallottam, hogy a nyaralás az megtörtént, most így a nyár az feltételezem, hogy nálatok is egy sűrűbb időszak volt.
3: Nyár amúgy a cukrászdáknak sok esetben kicsit inkább ilyen uborka szezon, az ilyen 35 fok felett, hiszen akkor nagyon az ember nem kívánja, hát még igazából úgy a kedvenc süteményét se.
2: Nem az van, hogy fagyi dömping van?
3: Hát mi szabadságoltunk is abba a buta melegbe, úgyhogy igazából akkor nagyon talán még úgy a fagyizók is inkább maximum este, amikor úgy beindulnak, de akkor az emberek inkább elmennek nyaralni, külföldre, stb. Úgyhogy akkor, hogy az ilyen, hát az ilyen belvárosi részek is picit ilyenkor csendesebbek.
2: És most valami egyéni kihívás, emlékszem a 2000 minyonos hétvégére, akkor nem tudom, itt hallottam tőled olyat
3: akkor
2: is.
3: Akkor követsz minket.
2: Igen, az is nagyon menő volt, egy hétvége alatt, ez durva. Mm. Akkor
3: volt,
2: tudom azt, hogy a socialben így, és egyébként szerintem ez sikerült is, azt hiszem tavaly mondtad, hogy szeretnétek egy kicsit fejlődni, de hogy van valami olyan kihívás, ami most előtted van?
3: Hát most egy műhely felújításom lesz majd kicsit, az van tervben. Meg mindig vannak terveim, így, hát így a későbbiekre való tekintettel is, de hát az ember a terveiről nem mindig szeret beszélni, majd hogyha sikerülnek.
2: Hm. Andi, a három tortából melyiket fogod befejezni? Én az elsőt, meg a harmadikat.
3: Hát mondtam, amit a cukormentes.
4: Én az első kettőt mindenképpen.
2: Első kettőt? Jó, megbeszéltük. De az utolsóval támogatod az állatokat. Legalább ezt a százast tegyük le az Ádámnak, nem?
4: Jó.
2: Szaracsak Ádám, én annyira hálás vagyok, hogy eljöttél, hogy hoztad ezt a sok finomságot. Mestercukrász, a komáromi Jánoska cukrászda cukrásza és vezetője, a komáromi kislány megalkotója, és hát itt vannak nálunk Magyarország tortái idén is, hála neked. Hát
3: köszönjük szépen a meghívást, én is.
2: Buenos Morgan, mindenkinek mi nyomogunk tovább, ti pedig hallgassatok zenéket itt a Forrás Rádióban. Mennyi gomb? Roland, gyere vissza.

0: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
4: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
3: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
4: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
5: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ő Nagy Bogi. Buenos Morgan mindenkinek, 9 óra múlt 44 perccel a Forrás Rádiónak, az ébresztő műsorának az utolsó blokkjában vagyunk, és szépen lassan megköszönöm a mai figyelmet. Csak előtte még egy-két kötelező kört fussunk meg mindenképpen, például a forgalmi jelentésünket. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Szárliget és Bicske között, ahol szakaszosan torlódnak az autók. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás. Nyilván ez azoknak rossz hír, akik mondjuk az egyesen mennek és valahol föl akarnak jönni az M1-re, mert ott hát a külső sávon keresztül vezet az út. Ha teheted, akkor most úgy látom a térképet, hogy inkább az egyes utat érdemes választanod. Ezen kívül viszont nincsenek különlegesebb információk az utakról, tehát úgy látom, hogy ahhoz képest viszonylag rend van, hogy mi szokott lenni szerdán 9 és 10 között. Talán ebben tényleg benne van az, hogy ez egy ilyen rövidkép hét, és igazából nem sokára vége. És ennek tükrében még néhányan kivették ezt a 3 napot, hogy egy hétre elmessenek szabizni valahova, úgyhogy valószínűleg jövő héttől majd megint jön a forgalmi pokol, még élvezzük ki ezt az utolsó néhány napot szerintem, amit lehetséges. Aztán jön majd az iskola kezdés, és megint mindenki vissza a gyerekeket suliba, szóval majd szépen lassan visszatorlódunk, ne aggódjon, senki nem lesz itt baj. Az M1-es meg hát amúgy is most ezekkel a mosolygós fejekkel, amik mutatják, hogy gyorsan mész, vagy lassan, az talán még egyel rosszabb lett, mint eddig volt. De hát, hogyha ezzel megóvunk néhány embert attól, hogy belerohanjon valami őrültségbe, akkor hajrá. Nekem csak az a rossz megélésem ma reggel is, hogy ketten nyomtak le, ilyen bunkó villogos módon, egyik rosszabb volt, mint a másik. Mind a kettőjüket elengedtem, és ahol jött ez a mosolygós fej, ami jelzi, hogy nem ennyire gyorsan, ott arra 10 méterre lefékeztek, ráadásul satúban, tehát hogy így nehezítették a mögöttük jövők életét, aztán utána megint padlógáz. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezzel a megoldással olyan túl sokat lehet szakítani, már hogy úgy tényleg megoldásnak számít ez a dolog. Na, időjárás. Jó az időnk. Egyébként szerintem ez a kedvelhető mérsékelt. Eső ma nem lesz. 22 fokot mutat most itt a meteorológiai szolgálat. 29 lesz ma a csúcs. Holnap már 33-at is elérhetünk. 30% azért van arra, hogy holnap esni fog, hát csak nem a tűzijáték alatt lesz majd a nagy vihar, amiről lehet tudni, hogy ugye egy ilyen 10 perces verzió lesz majd, ami ebből látható. No hát a torták, emberek, ez a bíbor fehér, ez mennyire az én ízvilágom volt, nagyon tetszett, és hogyha tehetitek, akkor próbáljátok ki ti is az ország tortáját, és még egyszer egy hatalmas nagy tasot küldenék én a Szerecsek Ádámnak, köszönjük szépen, hogy elhozta nekünk ezeket a finomságokat, beáldozta az idejét. Érződött benne a szeretet, Ádám, érződött, nagyon-nagyon köszönjük. És hát azon agyalok most, hogy mikor találkozunk legközelebb. Furcsa hétvége következik ilyen értelemben is. Holnap délelőtt Lackó lesz szolgálatban, délután Andival rádiózhatsz, aztán pénteken reggel velem lehet találkozni. Ez a hét olyan, hogy egyet jövök, egyet nem. Szóval holnap nem, aztán pénteken reggel itt leszek. És délután pedig a Roland. Hétvégén szokott menetrendben megyünk, és hétfőtől pedig tényleg visszaáll már a rend. Buenos Morgan 6 óra után nem sokkal, erre lehet majd számítani. És nagyon szépen köszönöm Andinak, kutyák megmentőjének, hogy itt volt velünk. Vele holnap a csónin lehet találkozni, ott lesz színpadon. Meg hát itt a rádióban. Több helyen is ott tud lenni, nem semmi ez a csaj. Aztán köszönjük szépen I.S. Rolandnak, aki a mai napon a cukorsokkot elkerülte, de azért oszlopos tagja a műsornak, és mindig hozzáteszi a magáét. Én pedig Rédleden voltam, vagyok, leszek az ország tortájának idén nagyon nagy kedvelője, és Buenos Morganben hétfő 6 után nem sokkal, amúgy meg pénteken 7 után találkozunk, addig is hallgassatok a Forrás Rádiót, Zimmerer Tomi jön most, és aztán megyünk tovább, ahogyan már megszoktad, Beat, meg Light Session, szóval szép nap lesz. Legyen szép a ti napotok is, és hallgassatok a Forrást. Sziasztok, Buenos Morgan, ciao, ciao!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.
2: How can I not leave here? I look so good, you look so good, maybe we should all leave it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenek.

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lé...
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Sűrített járatokkal készül a MÁVA debreceni virágkarnevára. Két ember meghalt és többen megsérültek egy robbanásban az Egyesült Államokban. Változik a tatabányai helyi autóbuszjáratok menetrendje. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A MÁV csoport sűrített járatokkal, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncert napokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül az augusztus 23-áig tartó debreceni virágkarnevára, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. A közlemény szerint az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, más vonalakon pedig kiegészítő autóbuszjáratokat indítanak, így Debrecenből és a környező településekről is zökkenőmentesen lehet majd hazajutni. Részletes információk a www.mavcsoport.hu oldalon olvashatók. Két ember meghalt és többen megsérültek, amikor robbanás történt egy alapanyag újrahasznosító üzemben az Egyesült Államok Ohio államában kedden, jelentették be a hatóságok. Az Erie-tó partján fekvő Toledo városban működő ipari létesítményben a reggeli órákban történt a két detonáció, amelyek okát egyelőre vizsgálják. Alison Armstrong, a település tűzoltó parancsnoka elmondta, hogy a detonációban a gyárépület részben összeomlott, és a munkafolyamat során használt vegyszert tartalmazó tartályok megrepettek. A tűzoltó vezető közölte, hogy a égett épület romjai között két eltűnt alkalmazott, egy férfi és egy nő holttestét találták meg, miután eloltották a tüzet. További három alkalmazott könnyebb sérüléseket szenvedett. Augusztus 20-a és 23-a között a tatabányai helyi autóbuszjáratok a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Az ipari parkot érintő járatok ugyanakkor a hosszú hétvége alatt rendkívüli menetrend szerint járnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni. A teljes menetrendet a www.tbusz.hu oldalon találhatják meg. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok. Délelőtt 9 óra 30-kor ünnepi képviselőtestületi ülés lesz az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban, 11 órakor kenyérszentelés és koszorúzás a Millenniumi Emlékműnél, 18 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán Malek Andrea és a Győri Friends Big Band lép fel, majd 20 órától Berecki Zoltán és zenekara ad nagy koncertet. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ezen péntek van, na jó, csak majdnem. Szerda, de ez már péntek. Sziasztok! Buenos Morgan Kikoktélbe köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a Bulvár Csokorban pedig Kamráddal. Itt lesz Bántó modellel, Follow the Flow-dalt is hozok, Máklemor, és ne felejtjétek Lóicsen, jön a Golden Summer! Rádiózzatok vele!

Kent, mellette pedig Tom Odell. A Best Day of My Life volt a tiétek, az egykori American Authors Nota feldolgozása. A tavalyi évből érkezett Cocktail 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Elindítottam már a programot. 3-ig töltjük együtt az időt. Már ebben is kapsz egy bulvár csokrot, benne pedig Kamrád. Mi történt az úrral mostanság? Ígérem, hogy elhozom nektek. Mindenki jó valamire, ha másra nem is, hát elrettentő példának. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, nem tudom, hogy kitalálta ki, te okos volt és ügyes, gratula. Na én is ügyes leszek, ígérem, szépen pakolgatom egymás után a dalokat, a Cukalorstól a Cynicalt, mindjárt jön a Wachowski Live, Bob Sinclair is elhoz egy klasszikot, Afrojack, valamint Black Queenek, a DNA-tól bombáz benneteket, hozom.

0: A Two Colors, Afridu és Chris de Sarandi közös, a Cynical volt a tiétek, az egykori Play the Life feldolgozása természetesen, bár szerintem erre úgy is rájöttetek. Ez a Cocktail, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsora, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással háromig együtt, na és borult idővel, néha kikandikáló napocskával és maximálisan 28 Celsius fokkal. Elméletileg csapadékot nem ígérnek, hát hogy lesz-e, avagy sem, ezt ne kérdezzétek, az ígéret szép szó szokták volt mondani, úgyhogy ha nem esik, akkor az ígéret szép szó volt. Én, amit megígértem, az pedig a Bulvár Csókor, hozom nem sokára, itt lesz Kamrád, előtte persze énekel is jön, Minelli, Anölt és a 24 Ultra közös is itt lesz. Na meg Lordi, egyből a kereskedelmi szünet után dobom, ilyen lesz a Royals!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
5: Bábolna és környéke, figyelem!
6: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a vodka narancsból két darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, buli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

vált 2 évvel ezelőtti éve jelentkeztem. Ez volt a So Good, te a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy velünk tartasz. 5 órában kevés duma, jó sok zene. És persze Bulvár Csokora, ahogy ígértem, Tim kamráddal, mert hogy ő a terítéken. Július végén jelentette meg legújabb Love Suburb című kislemezét. No persze ennek hatására elindultak találgatások a dal hátteréről. A nóta egyébként a Drunken Love, alias szerelmi mámor teljes ellentéte, arról a pillanatról szól, amikor az ember leveszi a rózsaszín szemüveget és rájön, hogy a párja vagy a kapcsolata valójában egyáltalán nem volt jó hozzá. Bár a szöveg rendkívül személyes és egy fájdalmas felismerést boncolgat, kamrád a bulvár sajtó kérdéseire sem volt hajlandó elárulni, pontosan melyik korábbi partnere ihlette a drámai sorokat. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor találgassatok bátran. Én nem teszem, inkább hozok jó dalokat, jó? Cyriltől egyet, tuti! Itt lesz a Cinch Disco és Tones & I közös, Lotfi Begi pedig most Buraival, a

0: És nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az augusztus 20-ai forgatagban oda kell figyelni az értékeinkre és saját magunk védelmére is. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők, ismét látogatható a Mecseki Márévára. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Számos programot kínálnak vármegyénkben is augusztus 20-án, az ünneplés mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk értékeink és saját magunk védelmére is, mondta el rádiónknak Gracsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Mindenki csak annyi értéket és pénzt vigyen magával, amire feltétlenül szüksége lesz. A pénztárcát, mobiltelefont azt ne a far zsebében tárolja, hanem a táskának a belső zsebében. Figyeljen oda arra is, hogy a mobiltelefont ne hagyja őrizetlenül, hogyha ül egy asztalhoz valaki, kiteszi az asztalra, hogyha elmegy onnan, akkor vigye magával, illetve hát az alkoholfogyasztásra és a mértéktartásra mindenképpen felhívnám a figyelmet, főleg a fiatalok esetében, hogyha bulizni indulnak, akkor ne csak az odautat, hanem a hazautat is tervezzék meg. Legyen egy olyan ember a társaságban, aki nem fogyaszt alkoholt, aki majd a nap végén hazaviszi a csapatot, és az is fontos, főleg a fiataloknál, hogy ne hagyják egymást egyedül, tehát hogyha együtt érkeztek, akkor együtt is távozzanak, és hogyha valaki esetleg bajba kerül, túl sok alkoholt fogyasztott, vagy bármilyen más probléma adódik, akkor ne hagyják magára, hívják a 112-es segélyhívót, és maradjanak mellette, amíg megérkezik a segítség.
1: A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság mai MTI-nek elküldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. Ismét fogad látogatókat mától a Mecsekben álló Márévára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált, közölték a fenntartók a műemlék közösségi oldalán. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. Az ideiglenes megtámasztással néhány napja végeztek, és mostanra az engedélyeztetés is lezajlott. A vár bejáratához vezető lépcsőn egyelőre egyszerre legfeljebb ketten tartózkodhatnak, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg, ezzel együtt köszönetet mondtak az adakozóknak, akik nélkül nem sikerült volna a vár ideiglenes megerősítése.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Persze, az 5 órás magazinműsor második órájához értünk. Sziasztok! Ez a Koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. A Bulvár Csokorban Sophie and the Giants, addig pedig itt lesz Paul Russell, Riton Lauren és Kálai Sanders, kezd már is a jó, ha persze. Szép délelőttet, rádiózzatok velem!

frekvenciánkon, Esztergom, Tatabánya és Komárom környékén találsz minket. Igazából egész Komárom, Esztergom megyét lefedjük, de hogyha mondjuk fent laksz, vagy mondjuk elutazol Szibériába, akkor ott is megtalálsz minket az interneten. 0-20-94-8-94-8-5-ös, bármi infód van, dob nekem, oszd meg velem, én pedig továbbítom. Köszi, köszi! Bulvár Csokor ebben az órában is érkezik, benne pedig Sophie and the Giant. Érdekes lesz, szaftos, én a helyetekben megvárnám. Mindenki jó valamire, ha másra nem is, hát elrettentő példának. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, éppen elkezdtem ezen gondolkodni, hogy én vajon ezek közül melyik lehetek. Na mindegy, rettentsek el bátran bárkit, bármitől. Ez a koktélos bölcsesség, tedd a memóriába, ha kell, akkor vedd elő. Rövidesen rákukkantok picit a kalendáriumra, ígérem nem lesz hosszú. Addig Nico Santos, Candy Station és Dua Lipa, no meg Molnár Tomi Filóval. Holnaptól ne ez a dal, mondanám holnaptól megváltozom, és nem leszek elrettentő példa,

Santos és One Day. Csak slágerek közrepült. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Nagyon köszi, hogy velem tartasz. A Hubák neve napján teheted. Pont 37 évvel ezelőtt volt a pán-európai piknik. Az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. 1848-ban a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. Na és akkor jól kitört az aranyláz, a világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. Egyébként csak jelzem, hogy a Dunába is van arany, szoktam látni aranymosókat. Úgyhogy indul a Dunán az aranyláz. Hubák, boldog névnapot nektek, többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is, például örülnének mondjuk a Sophie and the Giants-nek. Jön majd a Bulvár Csókorban, előtte Nora Till, Kossi Janka, Toni Braxton és Chloe Kajsa. Tiszta csaj, micsoda felhozatal. A kereskedelmi szünet után beindítom, mutatom!

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keress rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Teal és az Only My Head 2 évvel ezelőttről érkezett koktél 5 órában, kevés zsumával, jó sok zenével. Én Tamás, 3-ig töltetjük együtt az időt, most éppen Bulvár Csokorral, benne pedig a Sophie and the Giants. Képzeljétek, a csapat frontembere Sophie Scott teljesen titokban férjhez ment, majd alig néhány nappal később egy meglepően nyers, érzelmes új zenei anyaggal sokkolta a rajongókat. A közkedvelt dance-pop királynő nem vert nagy dobot a dolog köré, semmi felhajtás, semmi sajtó, vízhang előzetesen, a nagy napról készült fotók teljesen váratlanul bukkantak fel a Discord News Insta oldalán, és persze az énekesnő saját felületein is, miután már elhangzott a boldogító Yes! No, de hogyha úgy gondolod, hogy Sophie mézes hetegen piheni ki a fáradalmakat, hát óriási tévedsz, szinte házasságkötéssel egy időben jelent meg a vadonatúj 3 számos kislemeze, amely stílusosan a Stripped címet kapta, és már pörgethető is. Sophie and the Giants, Deezer profilján. No, nekik gratula, dalt pedig majd meglátjuk, milyen lesz. Most is hozok egyet tőlük. Jön Galantis és a Hunkes League közös, itt lesz Wookie. No, meg a Sophie and the Giants, ha már a Bulvár Csokorban. A Lil B. Wild érkezik, csak slágerek közdobom.

0: Aztán a Blondish és Steve Appleton közös, ilyen lesz a Never Walk Alone.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Stressz, álmatlanság, túlgondolás, ismerős, van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok. Változik a közlekedés a fővárosban, ismét földrengés volt Granadában. A hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitva tartása. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea, hozom a déli hír összefoglalót. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MDI-vel kedden. A közlemény szerint a korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartot, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt. A József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A változások részleteiről a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon lehet tájékozódni. Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében. A 4,7-es erősségű földmozgás miatt 3-an könnyebben megsérültek, közölte Antonio Sanz, tartományi alelnök kedden. Tájékoztatása szerint az egyik sérültet, egy gyermeket kórházba szállítottak. A földrengés epicentruma Gohár településen volt kedden délelőtt. Számos utórengést is mértek. A Nemzeti Földrajzi Intézet jelentése szerint ezek között is volt olyan, amely meghaladta a 4-es erősséget. A földmozgás több mint 60 településen érezték. Granadából többen jelezték, hogy látták, ahol lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet. Elővigyázatosságból kiürítették a turisták által közkedvelt Alhambra komplexumhoz tartozó Nasrid palotákat és az Alcazabát. A látványosság más részein egyelőre tovább zajlanak a vezetett túrák. A hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitvatartása Tatabányán. Augusztus 20-án és 21-én a központi és a temetkezési ügyfélszolgálatok zárva tartanak. A mai napon a központi ügyfélszolgálat 8 és 14 óra között, a temetkezési ügyfélszolgálat új irodája 7 és 15 óra között várja az ügyfeleket. A régi iroda zárva lesz. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. És végül sport. 2 arany és 4 ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők kedden a Szegedi Egyetemi Kajakkenu Világbajnokság második napján. A Hazai Sportági Szövetség közösségi oldalának közlése alapján az 1000 méteres távon a döntőkben a nőknél a kajakozó Bársony Ottilia és a kenus Zagyvai Borbála sem talált legyőzőre. A férfiaknál 4 egység végzett második helyen, ugyancsak 1000 méteren, K1-ben Mircse Iván, C1-ben pedig Uhrin Dávid, illetve az aradi Bátor Halmin Lőrinc kajakpáros, továbbá a Gányi Levente Pálfalvi Viktor kenu páros.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a

kis erotika. Uraim, hozom a bulvárcsókorban. Dove Cameron érkezik, na vele kapcsolatos. Jön majd, ez a koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Szigala mindjárt Jacksonival, Mango Rice-dal, Michel Telono, meg a Blondish és Steve Appleton közös. Kezd a Never Walk Alone.

Jackson és persze Yankee Drone a Riptide. Once a Joy egykoria volt itt veletek a tavalyi évből. Cocktail 5 órában a Forrás Rádió magazin műsorát hallgatott. Kevés duma, jó sok zene 3-ig. Én Tamás. Mindenki jó valamire, ha másra nem is, hát elrettentő példának. Ne ez a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába, ha kell. Vedd elő. Én előveszem a Buenos Morgan visszatekintőt, benne pedig egy sauna felújítás, ami egy évig tartott. Mégis az történt, hogy egyszer csak beszakadt. No hát, hogy mi a történet? Ígérem, hogy hozom a következő fél órában, úgyhogy füleljetek. Előtte viszont Dolph Cameron, szaftosan, csöpögősen, erotikusan. A bulvár csokorban ő. Jön Jade, James Blunt és a KSI, no meg Tom Grennan közös is. Not a

Dove Cameron, hát a Boyfriend jó, hogy itt volt veletek, 4 évvel ezelőttről hoztam. A Forrás Rádiót hallgatod, benne a koktélt. És a Bulvár Csokrot, mert hogy ígértem benne Dove Cameronnal. Ha valaki még mindig a szőke mosolygos Disney Timiként emlékszik rá, a Liv és Maddie-ből, no annak most minden bizonnyal leesik az álla. Dove ugyanis a The Hollywood Reporter interjújában keményen visszaszólt a kritikusoknak, kiemelve, hogy már rég felnőtt nő. Ez bizonyítva a legújabb Amazon Prime videó sorozatában egy kőkemény erotikus thrillerben vállalt főszerepet, ami teljesen új megvilágításba helyezi a tehetségét. Hát igazából a vetközés is egyfajta tehetség. No és hogy feltegye a koronát a megújulásra, Dove kapta a felkérést a People magazin külön számába, ahol egy ikonikus fotózás kedvéért a popzene örök királynőjévé Cherré változott át. Az énekesnő amúgy elárulta, hogy Cher a legnagyobb példaképe, mert ő mutatta meg a világnak, hogy egy nő egyszerre lehet sikeres színésznő és popstár anélkül, hogy skatujába zárnák. Nos, várjuk a sorozatot, mármint az erotikus thriller sorozatot benne Dove Cameronnal, és várjuk a Buenos Morgan visszatekintőt is, nem sokára érkezik, felújítunk egy szaunát, de olyan rosszul tesszük, hogy na, a részleteket megtudjátok a következő fél órában. Addig egy Belleloldal, Starly, Alok Manuel és Carrie Hilson. A kereskedelmi szünet után repül az I Like!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Relelo és az Eiffel Tájt. A tavalyi évből hoztam koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, előttem pedig 4 órában a Buenos Morgan, ilyenkor napközben pedig repítem nektek a viccesebb részeket, például most is egyet, felújítunk egy szaunát, tesszük egy évig, aztán a vége az lesz, hogy mégis valaki lezuhan. Hogy hogyan, miképp, na kiderül, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap, amikor már jól elvégeztem minden feladatomat, úgy gondoltam, hogy egy órácskára kipróbálom az újonnan megépült szaunát a kedvenc helyemen. Ugye az történt, hogy tavaly leégett, erről meséltem itt a műsorban. Röpke egy év alatt sikerült felépíteni egy elég komoly stábnak ezt a szaunát, hogy elkészüljön. Egy év. Kipróbáltam tegnap. Néztem, hogy miért csak az egyik megy a kettőből. Mesélték, hogy hát ez az apró hiba történt, hogy a másikban elfelejtettek az asztalosok egy keresztlécet rakni a pad alá, így az egyik vendég alatt leszakadt az első napon.
3: Az ilyen beűz az anap. Húj, na ez a ciki látod.
2: Egy év, érted?
3: Ez egy a ciki munka. Figyelj, nekem egyik osztály, erről szintén kivis sztori, szalagavató, főpróba, és az egyik osztálytársam alatt szakadt le a dobogó. Még hál' Istennek nem élőben a szalagavató, hanem a főpróbán. És egyszer csak így azt láttuk, hogy hol a Laci? A Laci nem valahol lent van.
2: És nagy darab volt a Laci?
3: Igen.
2: Akkor ezt megkapta egy idén keresztül, mert nálunk a szalagavatón volt egy ilyen, amikor vendégszalagavatóztam, mindegyben most nem megyek bele, volt egy nagy darab srác, és a körpozíciónál ő dőlt el, és dőlt az egész, mint a dominó day.
3: Jaj, de hát egyébként ott csak és kizárólag nyilván a dobogó lehetett a hibásnak.
2: Persze,
3: tegyük gyorsan hozzá.
2: Amerikában egyébként pert nyer ezzel.
3: Ha, látod?
2: De csak rossz országban született.
3: Több mint 20 év után adsz egy jó ötletet. Na, nézem közben, mi a helyzet az utakon, semmi.
2: Jó, köszönöm szépen. Mondjak egy érdekes tényt. Megtudtam, hogy mennyit görget egy átlagos ember Facebookon, meg social media, meg ilyeneken egy nap.
3: Túl sokat.
2: Na de van tipped?
3: De hogy időben?
2: Ami határoz meg, amiben neked logikus.
3: Magyar, vagy ez egy nemzetközi?
2: Átlag.
3: Vagy... Átlag.
2: De magyarra is igaz.
3: Aha. 2 óra 10 perc.
2: 93 métert. Az milyen hüvelykúj munka?
3: Az pont 2 óra 10 perc.
2: 93 métert görgetsz egy nap a hüvelykújjaddal.
3: Új torna.
2: Ez itt szabadságszobor.
3: Hát.
2: Nagyon jó, nem?
3: Mi magyarok jók vagyunk újjazásban. A magyarán.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: Sun, a Disco Lice és Teenage újdonság. Mutatom, milyen lesz a No Blue Boys.
1: Nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a maket gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok! Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Idén is a Csónakázótónál lesznek az augusztus 20-ai programok Tatabányán. A Kagyló Városnegyed nyerte Siennában a történelmi lovas versenyt. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő minden magyar ember nevében köszönetet mondott a színművésznek azért, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Büszke vagyok rá, hogy ő kapja meg a rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést, fogalmazott. Az Art Week Esztergom keretében Szabó Judit restaurátor kalauzolja el az érdeklődőket a keleti szőnyegek gazdag és sokszínű világába a mai napon 16 órától az esztergomi dzsámiban. Az előadás során a résztvevők megismerkedhetnek a keleti szőnyegek történetével, a szőnyegszövés évszázados hagyományaival és különböző technikáival. A programot gyakorlati bemutató is színesíti, a program ingyenesen látogatható, előzetes regisztráció nem szükséges. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal, ünnepi kenyérszenteléssel, az ország tortájának kóstolójával és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán, a Csónakázótónál. Délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, augusztus 20-án lesz abbasó, ünnepi beszéd és kenyérszentelés, fellép többek mellett a Tapas Music Band, a The Beavers és a DeLorean is. A Kagylónak nevezett városnegyed lova nyerte a Siena főterén rendezett középkori eredetű lovas versenyt keddeste. A Kagyló lova 1998 óta nem nyert versenyt. A Tizian Bece nevű Giovanni Azzeni dzsokénak ez volt a 13. győzelme a siennai lovas versenyen. A célba érkezve a dzsoké és a lova a földre esett, az első hírek szerint sérülés nélkül. A versenydíja egy minden évben újra festett selyem zászló, a Palio, amely Szűz Máriát ábrázolja. A Love olasz állatvédő szervezet az idén is tiltakozott a lovakat megterhelő verseny miatt. A szervezet adatai szerint 1975 óta közel 50 ló pusztult el a futamon szerzett sérülésekben.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Post Melonról? Nincsen? Nekem van, nem félek megosztani, úgyhogy hozom a bulvár csókorban, fülelj majd. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Jön mindjárt Adam Port, Kamrád, Greets és Toby Mac közöse, hú de jó. A Disco Lines pedig kezd. Jön a No Blue

évvel ezelőttről hoztam, ez a Forrás Rádió. A nap 24 órájában csak slágerekkel tudod, ebben az ötben pedig kevés Dumával és Tamással. Ez a Koktél, a magazin műsor. Mindenki jó valamire, a másra nem is, hát elrettentő példának. Ez a mai napi koktélos bölcsességem a memóriába fel, ha kell, akkor pedig vedd elő. Én Post Malone-nal teszek, így hozom őt a Bulvár Csokorban, a következő fél órában tuti, hogy ő szerepel. Micsoda dalok előttünk, hölgyek urak, Joel Corey, Megan Trainor, Sabrina Carpenter, Lótfi Begi pedig Tolvaj Renivel most, te meg én. Ha esetleg egy régi népdalt találtok benne, ne csodálkozzatok. Hozz

persze, hogy a Be Alright. 2 évvel ezelőttről hoztam koktél, 5 órában, kevés Zsumával, Jó Sok Zenével és Tamással, nem sokára pedig a Bulvár Csokorral benne. Ho-ho, Post Malone. Az a Post Malone, aki egyetlen mozdulattal sarokba dobta a cowboy kalapot a FIFA világbajnokság záró ünnepségének letorolása után, most hivatalosan is visszatér a kőkemény rap gyökerekhez. Hogyan teszi? Na ígérem, hogy mondom mindjárt. Erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé persze, Szálléget és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy akkor ti menjetek a belső, ugye? Ha van infótok, dobjátok, 0-20-97-89-95-ös a számom. Nagy klasszik érkezik rögvest, na de itt lesz például Post Malone is, a Hoss és a The Hanging Tree, Young Cook, no meg a Bad Gal, Chris Rea egykoriát vették elő, és nem is akárhogyan tették. Mutatom, milyen lesz a The Beach.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ismét vár mindenkit a Mikeskelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Spider-Man Into the Spider-Verse betét dalát hoztam el nektek, az egy animációs film volt, szerintem annyira nem volt népszerű, mint a normál pókember. Apropó pókember, meg kellene már nézem az újat. Bulvárcsókor, ígértem neked, itt van Post Malone. Alig néhány hete még attól volt hangos a sajtó, hogy Posti mekkora sót nyomott a FIFA világbajnokság záró ünnepségén, ahol ugye bemutatta legújabb zenei korszakát, ám ahelyett, hogy megmaradt volna a mostanában tőle megszokott popos és countrys dallamoknál, az énekes az Instán egy sörrel a kezében és egy szál cigivel a szájában villantott egy új stúdió felvételt. No, a bennfentesek szerint a dögös, nyers hip-hop hangzás egyértelmű üzenet, a rapper visszatér a ringbe. No, és mit jelentett még be? E hónap 26-án minden legális streaming oldalra felkerül a kultikus, legelső mixtépje. A lemezen amúgy olyan gigasztárok működnek közre a kezdeti időkből, mint Lil Yachty vagy éppen 2Chainz. Nos, Post Malone a Bulvár Csokorban persze. Holly Valens mindjárt, csókolozhatunk? Legyen. Jön az Outliers és Creedence Clearwater Revival közös, a Follow the Flow pedig egy régi mesével bombáz most. Csak slágerek közdobom!

0: Fung Yuren és Conrad Sewell, a Sex, Love and Water volt a diétek. Na ebből igazából mind a három tetszik. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Anti van, jön a legfrissebbekkel, aztán a Last Frequencies és The Temple Trap nyitja az utolsó órát. Na ilyen lesz a Sweet Disposition.
1: Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bábolna és környéke, figyelem!
4: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green Csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból 2 darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perccel járunk 2 óra előtt. A Bükkibor vidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság, körül határolták, de még nem sikerült megfékezni a belgiumi erdőtüzet. Kiemelkedő sikert ért el Szilvásváradon az esztergomi farkas csenge. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részletek. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság, így már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség kórokozója, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. Közleményük szerint az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosították a betegség jelenlétét a Nébih laborautójában, a Mái, Miskolc és Tibold Daróc településeken vett mintákban. A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsodabau üzemplén vármegyei területeken. Az érintett ültetvények körül kijelölték az 1 kilométeres sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül hatóság elrendeli a tünetet mutató tőkék megsemmisítését, emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú pufferzónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe. A tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a több napja égő tüzet a kelet-belgiumi Hoyt-Esfagnes természetvédelmi területen, de a lángokat nem sikerült teljesen megfékezni, közölte a mai napon a régió válságkommunikációs szóvívője. Tájékoztatása szerint a tűzoltó egységek kedd éjszaka előretörést értek el a lángok megfékezésében, több helyen azonban ismét tűz ütött ki, így a helyzet továbbra is bizonytalan. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Táton délelőtt 9 órától a római katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti helytörténeti értékmentő alapítvány elnöke, közreműködik a Táti német nemzetiségi asszonykórus, a Táti férfi kórus és Müller László. És végül sport. Kiemelkedő sikert ért el a Szilvásváradon megrendezett serdülő B Quality Championátus döntőjében Farkas Csenge, az esztergomi lovas sportegyesület 14 éves versenyzője. A versenyszám 115 cm-es akadály magasságon 2 fordulóban zajlott. Az összesített eredmények alapján Farkas Csenge szerezte meg az első helyet, ezzel ő lett a 2026-os év serdülő B championja. A fiatal sportoló egész nyáron kitartóan készült a megmérettetésre, munkáját pedig bajnoki cím koronázta, írja az esztergom.hu.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Rég hallottam Justin Bieberről. Új cipőmárka? Na, a porondon akár ez is lehet. Jön a Bulvár Csokorban nem sokára ő. Szia, a koktélt hallgatott kevés dumával, a jó sok zenével és Tamással. Ez az óra még a miénk. Itt lesz Alex Warren, Philo, Cheryl Cole és a Last Frequencies, valamint Temper Trap közös Sweet Disposition. Tarts vele!

Ed Sheeran hozta a Passenger-t, az újdonság szólt az úrtól. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével már itt az utolsó órában. 3 óráig lehetsz velem, valamint Justin Bieberrel is, mert hogy a Bulvár Csokor, ígérem, hogy róla szól. Képzeljétek, új cipő márkája felpörgetésével és egy harcias apuka üzenettel sokkolja a nyilvánosságot. Nos, hozom nem sokára a történetet, érkezik tehát a Bulvár Csokorban Justin Bieber, a Buenos Morgan visszatekintőben pedig, hát tessék kapaszkodni, de kompromisszumot kötünk, már ami a tűzi játékot illeti. Rövid legyen, hosszú legyen, csendes legyen, milyen legyen, kiderül majd akkor, hogy mi a vélemény. Mindenki jó valamire, ha másra nem is, hát elrettentő példának. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. The Kid Leroy rögvest, itt lesz Demi Lovato, Katy Perry Snoop Dogg-gal, 24K Golden, és ilyen Dior pedig most kezd. Mood, ez a dal, csak slágerek közdobom.

Shiro és Justin Bieber, a Stay 5 évvel ezelőttről. Koktél, ha már 5, akkor 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, és a bulvár csokor, mint ahogy ígértem. Benne Justin Bieber. A 32 éves énekesről mindenki tudja, hogy a hétköznapokban imád túlméretezett lógos ruhákban és papucsokban járni. Éppen ezért robbant bombaként a hír, amikor augusztus közepén Hailey Bieber oldalán egy igazi méregdrága luxus öltönyben jelent meg. A sztárpár Jordan Woods és Karl Anthony Towns Malibu-i óceánra néző luxus esküvőjére volt hivatalos, ahol Justin ellopta a showt a tőle szokatlanul elegáns, sikkes megjelenésével. Na és mindemellett nem csak a divat gálán, hanem a kosár pályán is tarol. A napokban New Yorkban a Fanatic Fest idei rendezvényén póló nélkül saját márkás Skirk kosaras cipőjében tolta a streetballt a rajongók legnagyobb örömére. Na és mindemellett még a fotósokat is kiakasztott a gyerkőc fotózás miatt, ugye? Üzente, figyeljetek, igazi férfi vagyok, igazi családdal, egyikőtök sem szórakozhat velem. Kemény a fiú, ugye? Justin Bieber, ma Bulvár csokorban, rövidesen Buenos Morgan visszatekintő. Egy picit ránézünk a tűzi játékra, jó? Mimi Webb addig Real Pelicannal, Miley Cyrus hozza a világ végét, Train Notát pedig a kereskedelmi szünet után dobok neked. Mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egy úttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan visszatekintővel természetesen. Hogy lehet kompromisszumot kötni tűzijáték ügyben? Én megmondom őszintén, 100%-osan el vagyok tűzijáték nélkül, baromira nem izgat, a durranást meg igazából kifejezetten utálom. De hogy vannak ezzel a reggelesek? Elmutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én azt hittem, de akkor rúgjatok belém, ha nem értetek egyet, én azt hittem, hogy ez a jó kompromisszum. Meg én erről meg is vagyok győződve, tehát, hogy szerintem, mint egy kompromisszumos megoldás kell, azt gondolom, hogy a 10 perc az egy olyan dolog, amit alá tudok írni én tűzijáték kedvelő, és alá tudtok írni ti, akik azt mondjátok, hogy ne legyen. Ez nem jó?
3: Figyelj, kompromisszumként elfogadható, az az igazság, hogy ugye mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy ilyen esetben az állattartónak is van felelőssége, hogy a kutyusa ugye ne szökjön el, és figyeljen oda rá, és tényleg akkor maradjon otthon, mert azért felelősséget vállalt érte. Másrészt meg ugye itt van ez is, hogy igazából tényleg én feleslegesnek tartom, de aki annyira szereti, annak most oké legyen ez a 10 perc, de tényleg környezetszennyező is. Tehát,
2: amúgy, ez egy jó kérdés, amit most itt bedobtok, hogy miért nem lehet, mert tényleg mindent lehet csinálni, miért nem lehet csinálni nem környezetszennyező és hang nélküli tűzijátékot? Megmutatom, tehát itt a tűzijáték, és most mutatom hang nélkül.
4: Mert a látvány adott, mert ugye effektíven de nem azért tetszik az embereknek, mert puffog.
3: De amúgy milyen lenne hang nélkül?
2: Mert a Forma 1-ből hiányolják a
3: hangot. Ugyanúgy élveznéd? Végül is igen, mert a fényjáték, ma ott is van zene. Tehát valamilyen zene kell, mert különben megérted, állsz a csöndben és nézed a...
2: Vagy lehetne olyan, hogy igen, hogy akinek kell, annak bejátsszák fülhallgatón. Tehát bekapcsolja a rádiót és azt hallja.
4: Silent party.
2: Olyan hangosra rakod, ahogy akarod. Igen, Fecó az én emberem. Egy évben kétszer lehessen már kibírni. Gyerekkoromban két hetente volt tűzijáték. Nekem a tűzijátékból csupa pluszos élmény van.
3: Hát nem tudom, hol laktál, de hát
4: Fecó,
3: jó hely
4: Fecó, tudod, ez így megy. Tehát, hogy régebben még két hetente, aztán már csak évente kétszer. Hát az nem csak a tűzijátéknál van így, drága barátom.
2: De hogy nekem egy rossz élményem van a tűzijátékkal, amikor autóval mentünk be a városba, és hazafelé apu ideges volt, mert mentünk vissza, és akkor nagyon nagy dugó volt, meg mindenhol torlódott minden forgalom. Az rossz élmény volt, de nekem csupa ilyen kellemes élmény. Még volt ez a katasztrofális tűzijáték is, amikor ez a szélvihar volt, meg az esőzés. Ott is ott voltam, ott Titanicosat játszottunk a villamos sinen, és amikor lesodort minket onnan a szél, akkor vettük észre, hogy na, ezt tényleg komolyan kell venni, és akkor azt hiszem a Calvin téren, a templomba menekültünk be, és akkor ott aludtam.
4: Az igen.
2: Voltak sztorik. Itt mondtam, hogy reggel, mikor jöttem ki a mély garázsból, már láttam, hogy próbálták ezeket. Hallgatunk írta, hogy Bicskéről is látszott már, tehát hogy az egész héten ezt próbálgatják. Maga az is látványos, ahogyan ez az egész összeáll. Spórolás szempontból nem tudom, hogy elegendő ez, lehet, hogy a drónsot meg kéne oldani egy drónnal, vagy...
4: az látványos lenne.
2: Vagy tényleg ilyen torta tűzijátékokat dobálni a Duna fölé, és valaki meg elkapkodja, hogy akkor még olcsóbb legyen, de... És azt láttam,
3: vagy
2: valahogy...
3: mindenkinek adni egy ilyen, tudjátok ezt a, nem tudom, hogy hívják, ami ez a pálcika. Tudjátok, és abból...
4: Csillagszóró?
3: Nem, hanem van ez, amiből csak ilyen kis izé fény jön ki, tudod, ez a puf-puf.
4: Jaj, tudom.
3: Izé. Na, ha mindenkinek adni egyet a kezébe, és
2: akkor... akkor mindenki egyszerre sül el a Dunaparton.
3: Na, ilyen még úgy
2: volt. Jó, egy dolgot mondjatok még, kérlek, hogy most itt a tűzijáték a megtakarítás szempontból az életetekben mi lenne az, amit 10 percesre kéne zsugorítani, hogy jobban járjunk?
4: Nálam ez nem publikus, Andi, a te válaszod után zenélünk.
3: Nem.
1: Buenos Morgan, minden

0: közös home zárta ezt az órát. Jelzem is magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő, sőt az egész hétre megtisztelő figyelmeteket. 10 és 3 óra között az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok. Fogjátok hétfőn legközelebb, úgyhogy most egy baromi hosszú hétvége érkezik 4 napon keresztül. Azt nem mondom, hogy nem leszek itt, de 4 napon keresztül koktélt tuti nem lesz, viszont hétfőn 10-kor mindenképpen jövök. Egyébként szombaton reggel 7-kor is beesek majd. Jövök majd az üzenet küldő műsorral. Ami a folytatást illeti, Beat egészen 5-ig, itt lesz I.S. Roland és a legújabb dalaink, no meg természetesen én is, jövök majd a hazai kedvencekkel a Forrás Charterben, utána pedig Spider Ghost, a Light Session 2 óráját tőle fogjátok kapni. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok, a Blackpink ezt jön tőlük a Jump, hétfőn 10-re, győszök!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég. Stressz, álmatlanság, túlgondolás, ismerős, van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Izrael megtiltott minden fegyvereladást Katarnak. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren. 3 perccel járunk 3 óra előtt. A részleteket Hit Taler Andreától hallják. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben a mai napon. Az országos tiszti főorvosa Hungaromedz ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, fel a figyelmet. Izrael átfogó tilalmat rendelt el a Katarba irányuló hadiipari exportra, beleértve a már aláírt szerződéseket is, jelentette Izraelben a 12-es kereskedelmi televízió. Sajtóértesülések szerint Izrael több százmillió dollár értékű exporttól esik el. A tévécsatorna kiemelte, hogy a döntés nem csak a jövőbeli üzletekre vonatkozik, hanem azokra a szerződésekre is, amelyeket 4-5 évvel ezelőtt írtak alá, és amelyek teljesítése még folyamatban van. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban Kisbéren. A családsegítő központban legközelebb augusztus 24-én várják az ügyfeleket, délután 4:30 és 5:30 között. És végül sport. Kiemelkedő magyar siker született a franciaországi Abbeville-ben megrendezett Hans Krause Trophy F5J világkupa versenyen. A 120 indulót felvonultató mezőnyből egyedüli magyarként jutott a döntőbe Buzás Ádám, az esztergomi Kánya repülőklub alelnöke, írja az esztergom.hu. A versenyzőnek a 38 fokos hőség és a tenger felől érkező egyre erősödő szél ellenére is sikerült kiválóan teljesítenie. Remek startjaival maga mögé utasította a döntő mezőnyét és megszerezte a világkupa győzelmát.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Készcsuk a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Beat, a délután ritmusa. Kezdésként pedig jöjjön az a bizonyos K-pop csajbanda, akik nemrég ünnepelték megalakulásuk 10. évfordulóját. Ők a Blackpink, ez pedig a Jump, a mikrofon mögött, és Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy hazai újdonságot hallottatok. Ez volt a Kuplung zenekar, és a Lép nem kell, a folytatásban pedig érkezzen a brazil zene új nemzetközi csillaga, ő Mary Froze, ez pedig már is a Momento, itt a Beatben.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén.
5: A jegymester felületén.
4: A te nyarad, a te erődöd.
5: A te erődöd.
6: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
7: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
8: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, a Purple Disco Machine slágerét hallottátok, ez volt a Beat of Your Heart, ez pedig a Beat egészen délután 5 óráig a legfrissebb slágerekkel, a legújabb kedvencekkel, Summer in New York, ez már is a folytatás.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy hazai újdonságot hallottatok Jude Law-tól, aki mostanában azért jó pár dalt kiadott így egyszerre. Ez volt ezek közül a Reflex, a folytatásban pedig Lady Gaga-val varázsolhatunk együtt. Ez már is az Abrakadabra.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, véget ért a Beat első órája, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, utána aztán még 60 percen keresztül hozom nektek a legújabb slágereket, a legfrissebb kedvenceket, és hogy ezek közül melyik lesz az első? Figyeljetek, már is mutatom!

0: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
3: Bábolna és környéke, figyelem!
4: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a vodka narancsból két darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, buli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, szép délutánt kívánok. Újabb Baranya vármegyei sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Folytatódnak a kisebb földrengések az andalúziai Granada környékén. A hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitvatartása. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette az afrikai sertéspest is megjelenését egy Baranya vármegyei állományban, közölte a Nébih az MTI-vel. Körkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása utalt a betegség megjelenésére. A mintavételt követően Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását, az állomány felszámolása megkezdődött. Folytatódnak a kisebb földrengések Granada környékén. A Nemzeti Földrajzi Intézet ma délelőttig 6 földmozgást regisztrált, a legtöbbet a helyiek is érzékelték. A földrengések közül 2,58-as volt a legerősebb, amelyről Granada város vonzás körzetéből 20 településről érkeztek bejelentések a hatóságokhoz. A spanyol sajtóban megjelent helyszíni beszámolók szerint általános a nyugtalanság a keddi 4,8-as rengés és a már 4 napja tartó folyamatos földmozgások miatt. Marifran Carazo, Granada polgármestere a spanyol közszolgálati televíziónak elmondta, a keddi rengések után az önkormányzat szakemberei megkezdték a megsérült épületek átvizsgálását, de eddig nem tártak fel súlyos szerkezeti károkat. A hosszú hétvégén változik a Tészol ZRT ügyfélszolgálatainak nyitvatartása Tatabányán. Augusztus 20-án és 21-én a központi és a temetkezési ügyfélszolgálatok zárva tartanak, a további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Augusztus 21-én pénteken egész napos hagyományőrző programmal várják az érdeklődőket az M&M Esztergomi Vármúzeumában. Az időutazás az Árpád korba elnevezésű rendezvényen, csatajátékok, korabeli katonai táborok, kézművesek, zenészek és interaktív programok idézik meg a magyar államalapítás korát. A programokon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint zömében borult, erősen felhős lesz az ég, a nap csak néha bukkanhat elő. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a nap, aki pedig még dolgozik, nos hát nekik kitartást. Hozom a jobbnál jobb slágereket azért, hogy jobban teljen a munkaidő. Disturbed és a Sound of Silence, ezzel nyitjuk ezt az órát. A mikrofonnál így.

Jason Derulo és a Lifestyle itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, így délután 3 és 5 óra között pedig a Beatben a legújabb slágerekkel, a legfrissebb kedvencekkel. Egy ilyen érkezik most is, mégpedig hazai frontról. Jön már is Des és a Kisbalú.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
8: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tbanya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
9: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden 10. panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Érkezik a francia DJ-producer Üzsel, aki egymás után dobja ki a népszerűbbnél népszerűbb trackeket. Most egy tavalyi kedvencet hozok tőle, az Ultranéttel álltak össze. Ez

Mabel és a Boyfriend, ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, a folytatásban pedig hazai kedvenc érkezik, Tídeni és a Van Valami, ezzel rabogunk tovább, itt a Beatben, ez még mindig a délutáni.

0: Ed, ez pedig benne a beat, pontosabban ez volt a beat, mert hogy elérkeztünk a műsor végéhez. A következő két óra Zimmerer Tobié, ő hozza nektek a chartert, majd pedig este 7-től 9-ig természetesen jön majd a Light Session, mivel szerda van, ezért Spy the Ghost lesz a ma esti rezidensünk, ő áll tehát a lemezjátszók mögé. Holnaptól ünnepi hosszú hétvége itt nálunk is, úgyhogy Buenos Morgant ne várjatok, ellenben természetesen a jobbnál jobb slágerek elmaradhatatlanok. Köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt két órában, és Rolandot hallottátok.
1: Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége, de

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
7: Ugye tudod, hogy te is

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a
1: szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Egyre nagyobb az esély, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját üzemben tudják tartani. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a kulturális örökség napjai. Ismét lesz kertmozi Naszájon. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter ma a közösségi oldalán. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenék küszöbnek. A miniszter jelezte, a következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a kulturális örökség napjai rendezvény sorozat, amelyet idén, szeptember 19-én és 20-án rendeznek meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében, közölte a tárca közleményben az MTI-vel. A minisztérium tájékoztatása szerint az Európa számos országában megrendezett programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az épített értékek és a kulturális sokszínűség megőrzésére, valamint a hazai építészeti örökség és műemlék állomány gazdagságára. Mint írták, az idei esemény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, épített örökségünk élettel való megtöltése. A csatlakozni kívánó intézmények és magánszemélyek a hivatalos örökségnapok.gov.hu oldalon keresztül regisztrálhatnak. Esztergomban a mai naptól egészen 23-áig az államalapítás ünnepére való tekintettel a parkolás a város teljes területén ingyenes. A város hivatalos honlapja felhívja a figyelmet, hogy augusztus 24-től a parkolás újra díjköteles lesz. Ismét lesz kertmozi Naszájon, augusztus 22-én a Búcsú téren 20 óra 30-tól a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot vetítik. A program ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a művelődési házban tartják.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

délutánt a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a forrás charter, szerda van, a hazai kedvencek érkeznek, a visszatek rovat is, és persze Ray Dalton a 20. héten a Do It Again. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő

A 20. héten Ray Dalton és jó, hogy a Do It Again. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. A következő órában már repül Avicii és Ala a Black közöse. Itt lesz a Wake Me Up. Jön majd Spider Ghost is a Light Session 2 órájában. Na jó, hogy 7 és 9 óra között. Addig Alex Kenji, aki nem csak stúdiót robbantott, hanem, na majd kiderül nem sokára, lehet, hogy bankot. Taylor Swift bejelentett valamit, ezt is megtudjátok, hogy mit, na és minden mellé odarakom Ed Sheerant is, aki hivatalosan is bíróság elé állt. Mesélem nem sokára miért. Addig Dalos Bogi az újdonsággal, Lady Gaga pedig most az Abrakadabrával, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter. Most a Forrás Rádióban.

18. Kashmir és a Wild Ride. Imádom. Hazai lista itt a charterben. Köszönöm, hogy velem tartasz. Képzeljétek, Ed Sheeran nem oly rég a Bradfordi bíróság bűnösnek mondta ki, és komoly pénzbírság megfizetésére kötelezte. A sztori lényege, hogy Ed méregdrága 1966-os klasszik Aston Martin luxus autóját egy műhelyben éppen elektromos járművé alakítják át, de a hatóságok kiszúrták, hogy a kocsinak nem volt érvényes biztosítása. Ed azzal védekezett, hogy csak egy adminisztrációs félreértés történt, de a bíróságot ezt nem hatotta meg. 666 font bírságot plusz perköltséget kell kicsengetnie. Aston Martin átalakítva elektromosra, amstaménkő, és ráadásul 66-os klasszik. Imádnám! Ennyi a szimpibb az úr! Jön Ed Sheeran, a kamera érkezik már is a hazai listára.

16. pozíció, Teddy Simpson, Not the Door volt a tiétek, ez a charter, és persze, hogy a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy, a folytatás Ed Sheeran hozzá elújdonsült, az Aziz Álma 15.

Bár a rajongók titkon reménykedtek benne, hogy a jövő évre is átnyúlik majd a turné, Taylor elárulta, hogy a decemberi Vancouverben tartott koncertek lesznek az abszolút utolsó állomások. Úgy fogalmazott, hogy a turné teljesen felemésztette az életét, és bár imádta minden percét, ideje behúzni a kéziféket. Kézifékbe fékcsikorgás, nyik-nyik, Taylor Swift és az Opel Eyes érkezik, a hazai listán most a 13.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Izrael megtiltott minden fegyvereladást Katarnak, ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleményben a mai napon. Az országos tiszti főorvosa Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, tett fel a figyelmet. Izrael átfogó tilalmat rendelt el a Katarba irányuló hadiipari exportra, beleértve a már aláírt szerződéseket is, jelentette Izraelben a 12-es kereskedelmi televízió. Sajtóértesülések szerint Izrael több százmillió dollár értékű exporttól esik el. A tévécsatorna kiemelte, hogy a döntés nem csak a jövőbeli üzletekre vonatkozik, hanem azokra a szerződésekre is, amelyeket 4-5 évvel ezelőtt írtak alá, és amelyek teljesítése még folyamatban van. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban Kisbéren. A Családsegítő Központban legközelebb augusztus 24-én várják az ügyfeleket, délután 16:30 között. És végül sport. Kiemelkedő magyar siker született a franciaországi Abbeville-ben megrendezett Hans Krause Trophy F5J világkupa versenyen. A 120 indulót felvonultató mezőnyből egyedüli magyarként jutott a döntőbe Buzás Ádám, az esztergomi Kánya repülőklub alelnöke, írja az esztergom.hu. A versenyzőnek a 38 fokos hőség és a tenger felől érkező egyre erősödő szél ellenére is sikerült kiválóan teljesítenie. Remek startjaival maga mögé utasította a döntő mezőnyét és megszerezte a világkupa győzelmát.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban változóan felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, 22 fokig hűl a levegő. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként azért megjelenhetnek a felhők is, helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. 31 és 35 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedik a héten Accent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave repült. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, szerda van, itt vannak a hazai kedvencek, és persze a Visszatek rovat is, Avicii-vel és Aloha Black-kel, a Wake Me Up mindjárt a tiétek, érkezik Spy the Ghost is, 7 és 9 között a Light Sessionben. Az ő két óráját kapjátok, addig Alex Kenji, aki felrobbantja a stúdiót az új zenékkel, és emellé még birodalmat is épít, no, nem a birodalom visszavág, érkezik a Star Warsból. Addig pedig legjobbjaink Ray Dalton mindjárt, Kamrad pedig most kezd a Be Mine a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

Rétáton a 8. helyen a Blood Running, a 7. pedig Bibi Rexával és a Faithless-szel randiztál. A New Religion volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak. Ez van ma a csütörtök internetpéntek Dance Chart, de ez utóbbi két nappal ezen a héten tuti, hogy nem fogsz találkozni, mert hogy ünnep van. No és van hazai lista, ezen 2013-ig repülünk. Avicii és Aloha Black közöse volt abban az évben ezen a héten az első, ime itt a Wake Me Up!

Jön a hit, és a Hill egy hazai hölgyről van szó, csak súgok, ha esetleg ezt nem tudtad volna. Dal imádni való, szerda hazai lista itt a charterben, Loival, a Get Lucky most, aha.

Újdonsült Taylor Swift az imént, The Fate of Ophelia most éppen a negyedik. Ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája, a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, benne pedig már is Alex Kenji. Képzeljétek, az úr egyszerűen nem tud leállni. Alig egy-két napja, július közepén dobta ki a legújabb bombáját, ami már is rommá pörög a klubokban. Ráadásul idén olyan klub himnuszokkal bombázott minket, mint a Soul Brigante, az Anasha remixek, vagy éppen a Super Sexy I Get You. Nos, ha imádjátok a dögös lüktető house ütemeket, akkor az olasz mester legfrissebb trackjeit persze, hogy a lejátszási listába kell, hogy tegyétek. No és miközben a fél világ az ön zenéjére táncol, folyamatosan úton van, bár az ibizai és a Miami rezidenciája után most titkos stúdió projektekre fókuszál. Én pedig fókuszálok a dalára, mert hogy a Bumble érkezik itt a hazai listán. Alex Kenji, na a harmadik!

Earth, valamint Purple Disco Machine közöst hoztam. Ez volt a Wonderful Life, a második a héten. Ez a Charter, és persze, hogy a hazai lista. Köszönöm, hogy itt voltál eddig. Maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. A Switch Disco, Rehab és Sunfelt közöst emlegetem ez ügyben. Itt a Sleep Tonight, ezt által

az első ezen a héten a Swiss Disco Rehab és Sunfelt közös Sleep Tonight. Én pedig köszönöm mára, sőt az egész hétre, a rövid hétre kitüntető figyelmet. 5 és 7 óra között a Forrás Chartert ma éppen a hazai listával pörgettem. Ezzel a programmal legközelebb jövő héten hétfőn fogsz majd találkozni, akkor jelentkezem majd az európai kedvencekkel. Na addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között persze ismételjük, 7-től pedig indul majd az ünnepi program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Az augusztus 20-ai forgatagban oda kell figyelni az értékeinkre és saját magunk védelmére is. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. Ismét látogatható a Mecseki Máré vára. Hittaler Andrea állják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Számos programot kínálnak vármegyénkben is augusztus 20-án, az ünneplés mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk értékeink és saját magunk védelmére is, mondta el rádiónknak Gracsné Galambos Gréta rendőrőr nagy a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Mindenki csak annyi értéket és pénzt vigyen magával, amire feltétlenül szüksége lesz. A pénztárcát, mobiltelefont azt ne a far zsebében tárolja, hanem a táskának a belső zsebében. Figyeljen oda arra is, hogy a mobiltelefont ne hagyja őrizetlenül, hogyha ül egy asztalhoz valaki, kiteszi az asztalra, hogyha elmegy onnan, akkor vigye magával, illetve hát az alkoholfogyasztásra és a mértéktartásra mindenképpen felhívnám a figyelmet, főleg a fiatalok esetében, hogyha bulizni indulnak, akkor ne csak az odautat, hanem a hazautat is tervezzék meg. Legyen egy olyan ember a társaságban, aki nem fogyaszt alkoholt, aki majd a nap végén hazaviszi a csapatot, és az is fontos, főleg a fiataloknál, hogy ne hagyják egymást egyedül, tehát hogyha együtt érkeztek, akkor együtt is távozzanak, és hogyha valaki esetleg bajba kerül, túl sok alkoholt fogyasztott, vagy bármilyen más probléma adódik, akkor ne hagyják magára, hívják a 112-es segélyhívót, és maradjanak mellette, amíg megérkezik a segítség.
1: A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden 5. helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság mai MTI-nek elküldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságok, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. Ismét fogad látogatókat mától a Mecsekben álló Máré vára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált, közölték a fenntartók a műemlék közösségi oldalán. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. Az ideiglenes megtámasztással néhány napja végeztek, és mostanra az engedélyeztetés is lezajlott. A vár bejáratához vezető lépcsőn egyelőre egyszerre legfeljebb 2 tartózkodhatnak, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg, ezzel együtt köszönetet mondtak az adakozóknak, akik nélkül nem sikerült volna a vár ideiglenes megerősítése.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban változóan felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, 22 fokig hűl a levegő. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként azért megjelenhetnek a felhők is, helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, 31 és 35 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

0: szezonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Népszerű az online nyomtatványkitöltő alkalmazás. Munkatársai mentették meg a buszsofőr életét Komárom-Esztergom vármegyében. 29. alkalommal rendezik meg a fenyves futást a Koppány-Monostori városrészben. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. augusztus 19-én, szerdán este 8 órakor. 2 millió űrlap érkezett a NAP-hoz az év első két hónapjában az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. A magánszemélyek és a kisvállalkozások a legnépszerűbb ügycsoportokban az onyát választják, írja közleményében a NAP Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága. Az onya népszerű, mert rendkívül egyszerű. Nem kell rendszert telepíteni, nincs szükség frissítésekre, vagy külön szoftver környezetre. Böngészőből, akár okostelefonról is, azonnal útközben is elérhető. A kényelmen kívül a számok sem hazudnak, már jelenleg is 335 különféle nyomtatvány nyújtható be az onyában, szinte a teljes adóeljárási palettát lefedve, ám sok vámügy is intézhető benne. Az onya tehát sokaknak lehet jó választás, használatával nem csak időt spórolhatnak, de megelőzhetik a hibás kitöltéseket is, hiszen a felület a központi nyilvántartások alapján automatikusan előtölti az ismert adatokat, és valós időben figyelmeztet a hiányosságokra is. Vezetés közben vesztette eszméletét egy 60 év körüli buszsofőr Komárom-Esztergom vármegyében, írja a dorogimedence.hu. Munkatársai azonnal a segítségére siettek, majd a mentésirányító telefonos utasításait követve megkezdték az újraélesztését. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a közelmúltban egy céges autóbusz szállította a munkatársakat, amikor a sofőr vezetés közben hirtelen eszméletét vesztette. A férfi a kormányra borult, a jármű pedig a szalagkorlátnak hajtott. A buszon utazó kollégák azonnal a sofőr segítségére siettek, kimentették a járműből, majd tárcsázták a segélyhívót. A hívásfogadó felismerte a helyzet súlyosságát, több mentőegységet riasztott a helyszínre, közben pedig telefonon instruálta a bejelentőket a beteg vizsgálatára. Hamar kiderült, hogy a férfi már nem lélegzik, ezért munkatársai a telefonos utasításokat követve azonnal megkezdték az újraélesztését. Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, amelynek személyzete átvette az életmentést. A gyors segítségnyújtásnak köszönhetően az újraélesztés perceken belül sikerre vezetett. Ezt követően egy esetkocsi és egy mentőorvosi kocsi is csatlakozott az ellátáshoz. A mentőknek sikerült stabilizálniuk a sofőr állapotát, majd kórházba szállították. Az ütközés során a busz egyik utasa is könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért őt szintén kórházba vitték. Az Országos Mentőszolgálat mielőbbi teljes felépülést kívánt a sofőrnek, a mentésben résztvevőknek pedig gratulált. A férfi munkatársainak gyors és határozott fellépése, valamint a mentés irányító utasításainak követése kulcs szerepet játszott abban, hogy sikerült megmenteni a sofőr életét. Sok bosszúságot okoz a lakóknak, és emellett a városképet is jelentősen rombolja az elhagyott roncsautók látványa Komáromban. Az elmúlt napokban 6 ilyen gépjármű elszállítása történt meg a Térfi Gyula utcából, a Tópart lakótelepről, a Jókai térről, a Csokonai utcából és a Barátság lakótelepről. Az önkormányzat azt kéri, amennyiben elhagyott roncsautót látnak, jelentsék be a 0680 102 653-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a komárom@komárom.hu e-mail címán. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal, ünnepi kenyérszenteléssel, az ország tortájának kóstolójával és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán, a Csónakázó tónál. Délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, augusztus 20-án lesz Abba Show, ünnepi beszéd és kenyérszentelés, fellép többek mellett a Tapas Music Band, a The Beavers és a DeLorean is. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok, délelőtt 9 óra 30-kor ünnepi képviselőtestületi ülés lesz az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban, 11 órakor kenyérszentelés és koszorúzás a milleniumi emlékműnél, 18 órakor pedig a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán Malek Andrea és a győri Franz Big Band lép fel, majd 20 órától Berecki Zoltán és zenekara ad nagy koncertet. A program ingyenes. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Táton, délelőtt 9 órától a római katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány elnöke, közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, a Táti Férfi Kórus és Müller László. És végül sport. 29. alkalommal rendezik meg a töretlen népszerűségnek örvendő, családias hangulatú fenyves futást a Koppány Monostori városrészben augusztus 20-án, ahol az óvodás kategória mellett egy rövidebb és egy hosszabb távban is rajtvonalhoz állnak majd a futás szerelmesei. A részleteket Horváth György, a Komárom Európa Futóegyesület elnökségi tagja mondta el.
2: Két futótávunk van idén is, a 3,2 és a 13,2 km hosszakkal, illetve idén is megtartjuk a nagy sikerű ovis futásunkat kísérő rendezvényként. A helyszíni nevezés meg a rajtcsomagok osztása az 8:30-tól indul és 10 óra 30-ig tart. A 3,2 km-es távval indul a rendezvény, 11 órakor van a rajtja, a 13,2 km-nek pedig 11:30-kor. Mindenképpen melegre készüljenek, mindegy milyen időjárás van. A sok éves tapasztalatunk az, hogy a meleg az erdőben azért megreked. Tehát arra kell készülni, hogyha kicsit is meleg van, akkor nagyon meleg van. Mindenki pótolja a folyadékot minél jobban, amennyire csak teheti. Mi annyival tudunk segíteni, hogy a hosszú távnak a pályáján két ponton vizet fogunk osztani, ahogy mindig is szoktunk. Mindemellett mindenki tegye meg maga módján is, amit meg tud tenni a hidratálás érdekében. Korosztályos kategóriáink vannak. Egyesületünknek dedikált célja a tömegsport népszerűsítése. Ennek mentén, hogy minél többeknek tudjunk sikerélményt okozni. 11 női és 11 férfi korosztályos kategóriát mérünk külön és díjazunk külön. Az abszolút helyezettek szoktak kupát kapni, a többiek pedig éremdíjazásban részesülnek. Mi általában ilyen 200-250 főt várunk így a rendezvény családias jellege miatt. Az ovisoknak a futásával, ahogy elkezdjük a rendezvényt, kicsit keretbe fogalva, így, hogy dél körül van a befutó is, így egy ebéddel szoktuk fogadni nem csak a futókat, hanem a kísérőiket is.
1: A hírperceket hallották itt Taller Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

este is legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig.

0: Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: kis időt a vidámságra. Forrás Rádió.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: itt hagyja.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től.

ez a sláger, ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mindig. Mindig.

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: száj lesz léptem. Érzem, hogy végem.
1: Ez a Forrás Rádió.

0: jobban tapad, mint a rágó a cipőd talpára. Jöjjön ismét egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.